0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Civil szervezetek találkoztak csütörtökön a Dorottyaház udvarán. Az idei civil napon 13 helyi egyesület mutatkozott be, a résztvevők pedig különböző műsorokkal és produkciókkal készültek a közönségnek. A rendezvényen Szita Károly polgármester is köszöntötte a civil közösségeket, és arról beszélt, hogy az ilyen találkozók is erősítik a város összetartozását. A programot a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan közös tánccal zárták a Kossuth téren. Egy teljes napon át trafipaxoztak a rendőrök szerdán Kaposváron és környékén. Összesen közel 8000 autóst mértek be, és a túlnyomó többségük szabályosan közlekedett. A 8000-ből 29 sofőr azonban túl nehéz lábbal nyomta a gázpedált, így velük szemben gyorshajtás miatt intézkedtek a rendőrök. Az ellenőrzés szerdán délelőtt 10-től este 6 óráig tartott. A szokásosnál jóval kevesebb szőlő teremhet idén Magyarországon, ami a borok árát is feljebb hajthatja. A GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint elsősorban az aszály és a szőlőket pusztító aranyszínű sárgaság okoz komoly károkat a borvidékeken. A szélsőséges időjárás miatt a születés 2-3 héttel korábban kezdődött a megszokottnál. Jó hír ugyanakkor, hogy a leszületelt szőlő minősége kiváló, csak éppen jóval kevesebb van belőle. Soknem minden második magyar internetező kérdezett már mesterséges intelligenciát valamilyen egészségügyi témában. Leggyakrabban tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel és mellékhatásokkal kapcsolatos információk keresésére használják az MI-t. A fiatalok körében ez különösen gyakori, de már a 60 év feletti internetezők negyede is fordult mesterséges intelligenciához egészségügyi kérdéssel.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban többnyire felhős lesz az ég, de eső nem várható, a hőmérséklet pedig 17 fokig hűl le. Pénteken is marad a mérsékelten meleg, többnyire napos idő, a hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
0: Időjárás jelentést hallottam, most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamik Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 10 éves lett a kaposvári babadoboz. Az első csomagot napra pontosan egy évtizeddel ezelőtt kapta meg egy Flóra nevű kaposvári lány, akivel az évforduló alkalmából Szita Károly polgármester ismét találkozott. A város azóta minden kaposvári újszülöttet babadobozzal köszönt, amelyben egyebek mellett takaró és több babagondozáshoz szükséges ajándék is helyet kap. Az elmúlt 10 évben több mint 4600 kaposvári kisgyermek kapta meg a város ajándékcsomagját. 115 éve nyitotta meg kapuit a Csiky Gergely Színház. Az új kőszínházban 1911. szeptember 2-án tartották az első előadást, amikor Johann Strauss a Cigányváró című operettjét mutatta be Polgár Károly pozsonyi társulata. Az akkor 1400 férőhelyes épületet Magyar Ede és Tál József tervei alapján építették fel. Már a megnyitó másnapján újabb jelentős előadást tartottak, Erkel Ferenc Bánkbányát játszották díszelőadásként. Jelentősen elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsúlyosabb eseteknél. Az országos mentőszolgálat most először részletesen is közzétette az adatokat. Augusztusban a legsürgősebb riasztások 90%-ához 27 percen belül érkezett meg a mentő. A cél ezzel szemben az, hogy az ilyen esetekhez 90%-ban legfeljebb 15 percet kelljen várni. A mentőszolgálat ezentúl minden hónapban nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket. Kissé visszaesett a balatoni személyhajók forgalma az idei nyáron, a kompokat viszont többen használták. A Bahart adatai szerint a személyhajókon 5%-kal kevesebben utaztak, mint tavaly, amiben az augusztus elejé tartós kánikula is szerepet játszhatott. A nyár legforgalmasabb napjain csaknem 20 000-en választották a Bahart járatait. A balatoni hajók ősszel is közlekednek, az utóidényben 16 kikötőből indulnak menetrend szerinti járatok.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban többnyire felhős lesz az ég, de eső nem várható, a hőmérséklet pedig 17 fokig hűl le. Pénteken is marad a mérsékelten meleg, többnyire napos idő. A hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Olvasópontot alakított ki a Takács Gyula könyvtár a kaposvári kórházban. A könyvtár még a nyáron vitte el az első köteteket a Kaposi Mór Oktató Kórházba, hogy olvasnivalóval tegyek kellemesebbé a betegek és hozzátartozóik ott töltött idejét. Az olvasóponton elsősorban szép irodalmi könyvekből válogathatnak a járó és fekvőbeteg osztályokon lévők, de gyermekköteteket is kihelyeztek a fiatalok és szüleik számára. A Takács Gyula könyvtár a jövőben is rendszeresen újabb könyvekkel tölti fel a kórházi olvasópontot. Fiatal kutatókat díjaztak a MATE Kaposvári kampuszán. A Dunántúli Mandulafa ifjú kutatótudományos konferenciáján az általános iskola második osztályától egészen a végzős középiskolásokig jutalmazták a legjobb pályamunkákat. A diákok rendkívül változatos témákat dolgoztak fel. Kutatták többek között a madárgyűrűzést, a stresszkezelést, a rómaiak örökségét, az anabolitikus szteroidokat és még a földön kívüli élet lehetőségét is. A MATE szerint a program célja, hogy a gyerekek már fiatalon megtapasztalják a kutatás és a felfedezés örömét, és megtanuljanak önállóan, kritikusan gondolkodni. Több mint 110 g droggal a kocsijában bukott le egy kaposvári férfi, akinek ráadásul vezetnie sem lett volna szabad. Az 53 éves férfit augusztus végén fogták el a rendőrök, miután felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. Az autójában több mint 100 g kristályos kábítószergyanús anyagot, valamint drogfogyasztáshoz használt eszközöket találtak. Kiderült az is, hogy a férfit korábban eltiltották a vezetéstől, ennek ellenére autóval közlekedett. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Bűncselekményekből származó pénzek tisztára mosásában segítkezett 6 ember Somogyban. A vád szerint két férfi további embereket szerzett be, akik bankszámlákat nyitottak, 1 és 5 millió forint közötti összegeket készpénzben felvették és átadták a szervezőknek. A számla tulajdonosok tudták, hogy a pénz bűncselekményekből származik, közreműködésükért pedig néhány 10 000 forintot kaptak csak. A módszerrel összesen 14 millió forintot juttattak el az ismeretlen megbízókhoz. A nagyotádi járási ügyészség a szervezőkkel szemben végrehajtandó, míg a számlanyitókkal szemben felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt veszélybe került a pécsi hőerőmű ipari vízellátása. A mohácsi vízkiemelő az alacsony vízállás miatt már nem tudta volna a megszokott módon biztosítani a szükséges vízmennyiséget, ezért a DRV szakembereinek ideiglenes megoldást kellett kitalálniuk. Egy pontra két szivattyút szereltek, és ezek segítségével emelik ki a vizet a Dunából. A beavatkozással sikerült biztosítani a pécsi hőerőmű, valamint a mohácsi farostlemezgyár működéséhez szükséges ipari vizet.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a mérsékelten meleg idő. Általában felhős lesz az ég, szűrt napsütésre számíthatunk, illetve hosszabb, rövidebb időszakokra felszakadozik a felhőzet. Napközben a hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsolog a véremben.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
2: Nem túl.

A pillanat a tiéd. Rádió Most. Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2.

0: Budapest
1: 91.2 Rádió most.
2: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább. FM 91.2 Rádió most. Hírek most.
3: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió most híreivel. Több száz történelmi fegyverből nyílik kiállítás jövő csütörtökön a kaposvári Ripper-Rónai Múzeumban. A tárlaton a múzeum mintegy 300-350 darabos fegyvergyűjteményéből mutatnak be válogatást, köztük olyan ritkaságokat is, amelyeket korábban még nem láthatott a nagy közönség. A látogatók díszes pisztolyokat és puskákat, kardokat, egy Winchester puskát és egy második világháborús szovjet géppisztolyt is láthatnak. Az egyik legkülönlegesebb darab egy hétköznapi sétapálcának álcázott egylövetű puska lesz. A Fegyverek a századok tükrében című kiállítás szeptember 10-én csütörtökön nyílik meg a Kaposvári Múzeumban. 3 hektáron pusztított tűz szerdán 3 fán. A lángok az egyik utcában a ház mögött csaptak fel a száraz aljnövényzetben, majd egy kukoricatáblára és egy fás bokros területre is átterjedtek. A barcsi és a nagyatáli tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre és megfékezték a lángokat. Nagy rangolóvár a hétvégén a Kaposvári Rákóczira. Az együttes szombaton a PMFC-t fogadja, amely hozzájuk hasonlóan 100%-os mérleggel áll az NB3-as labdarúgó bajnokságban. A pécsiek 6-ból 6, a Rákóczi pedig 5-ből 5 győzelemnél tart. A rangadót a PMFC várja az első helyről, a kaposvári zöldfehérek pedig a második helyen állnak. A szombati Rákóczi PMFC mérkőzés 16 órakor kezdődik majd a Rákóczi stadionban. Befagyasztja a tűzifa árát a kormány az állami erdőgazdaságoknál. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a lakosság a 2026. január 1-én érvényes árakon vásárolhatja majd a tűzifát, vagyis az állami erdőgazdaságok ennél drágában nem adhatják azt. A kabinet korábban arról is döntött, hogy 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját, a szociális tűzifa program keretét pedig megduplázza. A szokásosnál jóval kevesebb szőlő teremhet idén Magyarországon, ami a borok árát is feljebb hajthatja. A GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint elsősorban az aszály és a szőlőket pusztító aranyszínű sárgaság okoz komoly károkat a borvidékeken. A szélsőséges időjárás miatt a születés 2-3 héttel korábban kezdődött a megszokottnál. Jó hír ugyanakkor, hogy a leszületelt szőlő minősége kiváló, csak éppen jóval kevesebb van belőle. Tovább erősödhet az El Niño, amely a világ számos részén szélsőséges időjárást okozhat a következő hónapokban. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint szinte biztos, hogy a jelenség 2027. februárjáig fennmarad, az év végére pedig nagyon erőssé válhat. Az El Niño a csendes óceán vízének időszakos felmelegedése, amely világszerte befolyásolja a hőmérsékletet és a csapadék eloszlását. Egyes térségekben növelheti a hőhullámok, az aszályok és az árvizek kockázatát is. A Meteorológiai Világszervezet szerint ősszel a szárazföldek nagy részén az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínű.
1: Időjárás jelentés.
3: Ma is marad a mérsékelten meleg idő. Általában felhős lesz az ég, szűrt napsütésre számíthatunk, illetve hosszabb, rövidebb időszakokra felszakadozik a felhőzet. Napközben a hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió most stúdiójában. Róth Balázsi Hunor.
4: Szép jó reggelt kívánok, Kaposvár! Szeptember 4-ére ébredtünk, péntek van, és bizony azt gondolom, hogy így a hét végére már visszarázódtunk a megszokott kerékvágásba, és már mindenki felvette újból az élet ritmusát, iskolával, óvodával, munkával együtt. A mikrofonnál Róth Balázsi Hunor, és töltsétek velem a mai délelőttöt, reggelt 6 és 11 óra között. Ma is várom üzeneteiteket, hívásaitokat változatlan 0-0-670-32-32-355-re. De az első közös óránkban, ahogy azt megszokhattátok, ünnepelteket köszöntünk, hozok lapszemlét és kalendáriumot, és számítok rátok is. Carly Rae Jepsen újdonsága, Don't Leave Me on the Dance Floor című dal érkezik nem sokára, de előtte az órát egy sokkal ismertebb sláger nyitja Rosé-val és Bruno Mars-szal, ez az Up

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: A mai napon, szeptember 4-én a rozáliák ünneplik névnapjukat. Ez egyébként a Róza olaszos továbbképzéséből ered. Napjainkban egy igen-igen ritka névről beszélgetünk, ennek a Rozi, a Róza és a különböző alakjai lelhetőek fel inkább. A 19. és 20. század elején volt igen gyakori név. Ettől függetlenül, ha van hallgatóink között Rozália, természetesen szívünk minden melegével köszöntjük és kívánunk neki boldog névnapot. A nap ünnepeltjeinek, születésnaposainak érkezik a következő dal Kaigótól és Sandro Cavazzától, a Hold On Me.
0: Ez volt a kalendárium. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár. I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: és 29 sofőr lépte át a határt. Újabb dílert vettek őrizetbe a somogyi rendőrök. Megújul a kaposvári nagypiac, korszerűbb környezet várja majd a kaposváriakat. Tripla ötvös siker a Dél-Dunántúli gépipari klaszter ösztöndi pályázatán. Új homokos strand épül és megújul az Asszalói fahíd a Desedatónál. További aktualitásokért kattintsatok és böngészétek a kaposvármos.hu-t.
1: Ez volt a Lapszemle. 91.2. Rádió Most.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

Adam Lambert igen-igen dinamikus és energikus dalát hallgattuk 2012-ből. Ez volt a Trespassing a rádió moston fél hét előtt, amikor újból Cserhalmi Krisztiántól hallhattok híreket. Majd jövök én is vissza. Most azonban Killeroy néz be hozzánk, és a Stay.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. 10 éves lett a kaposvári babadoboz. Az első csomagot napra pontosan egy évtizeddel ezelőtt kapta meg egy Flóra nevű kaposvári lány, akivel az évforduló alkalmából Szita Károly polgármester ismét találkozott. A város azóta minden kaposvári újszülöttet babadobozzal köszönt, amelyben egyebek mellett takaró és több babagondozáshoz szükséges ajándék is helyet kap. Az elmúlt 10 évben több mint 4600 kaposvári kisgyermek kapta meg a város ajándékcsomagját. Olvasópontot alakított ki a Takács Gyula könyvtár a kaposvári kórházban. A könyvtár még a nyáron vitt el az első köteteket a Kaposi Mór Oktató Kórházba, hogy olvasnivalóval tegye kellemesebbé a betegek és hozzátartozóik ott töltött idejét. Az olvasóponton elsősorban szép irodalmi könyvekből válogathatnak a járó és fekvő beteg osztályokon lévők, de gyermekköteteket is kihelyeztek a fiatalok és szüleik számára. A Takács Gyula könyvtár a jövőben is rendszeresen újabb könyvekkel tölti fel a kórházi olvasópontot. 45 iskola sportpályáját újították fel idén országszerte az Aktív Magyarország program támogatásával. A fejlesztésekre összesen több mint 2 milliárd forintot fordítottak, ebből csak nem 900 millió forint volt az állami támogatás, a fennmaradó részt pedig saját forrásból biztosították a pályázók. A munkálatok során a régi, több helyen már balesetveszélyes aszfaltot korszerű, rugalmas burkolatokra cserélték, és rendbetették a vízelvezetést is. Ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárlabda palánkokat, labdafogó hálókat és más sporteszközöket is telepítettek. Új időpontban tartják a koraszülöttek világnapját. Az Egészségügyi Világszervezet döntése alapján az eddigi november 17-e helyett mostantól november 15-én hívják fel a figyelmet az idő előtt született gyermekekre és családjaikra. Magyarországon minden 10. baba koraszülöttként, vagyis a terhesség 37. hete előtt jön világra. A világnaphoz kapcsolódóan idén is megtartják a hagyományos lila napot, amikor országszerte épületeket világítanak meg lilával, és különböző programokkal hívják fel a figyelmet a koraszülöttek támogatására.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a mérsékelten meleg idő. Általában felhős lesz az ég, szűrt napsütésre számíthatunk, illetve hosszabb, rövidebb időszakokra felszakadozik a felhőzet. Napközben a hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Zara Larsson énekelt, ez volt a Can't Tame Her 2023-ból. Szép reggelt mindenkinek, elmúlt már lassan 6 perccel, fél hét, 20 Celsius fok volt odakint, amikor jöttem, nem mondhatni, hogy olyan nagyon hűvös a reggel, így szeptember elején. Szerintem azért már érezhető az időjáráson is, hogy nincs az a nagyon vad meleg, mint ahogy augusztusban volt, és hát bizony, ez itt már az ősz. Szerintem sokan örültek már ennek, hogy legyen úgy kellemes az időjárás, hogy közben élvezzük is azt. Én továbbra is ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket 0670 32 32 355. Írjatok és hívjatok ma reggel is. Hamarosan jövök a kalendáriummal, de előtte még hozok dalokat David Guettától és Sia-tól, illetve itt lesz velünk a Rockwell és a Somebody's Watching Me, most pedig Szombertől szól a Homewrecker.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Lapozzuk fel picit a történelemkönyvünket, és nézzük, hogy szeptember 4-én mi minden történt. Például ma 189 éves Samuel Morse bemutatta távíróját a New York-i egyetemen. 109 éve született Maléter Pál katonatiszt, az 1956-os forradalom és szabadságharc honvédelmi minisztere, mártírja. 860 éve a mai palermói Szent Rózália, a palermóiak és a pestisesek védőszentjének ünnepe. 138 éve George Eastman feltaláló bemutatta az első roll film kamerát, és bejelentette a saját nevére a Kodak védjegyet. 64 éve a Beatles ezen a napon megkezdte munkáját az Amy Abbey Road stúdióban. 33 éve kenderesen újra temették Vitéz nagybányai Horthy Miklós ellentengernagyot. Egy évvel ezelőtt, éppen ezen a napon 91 éves korában meghalt Giorgio Armani, olasz divattervező. 221 éve született Mikó Imre, erdélyi magyar államférfi, művelődés és gazdaságpolitikus, történész. 63 éve hunyt el Robert Schuman, francia politikus, külügyminiszter, az Európai Parlament első elnöke, Európa atya. És végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli 45. születésnapját Beyoncé, amerikai énekesnő, színésznő, a Destiny's Child egykori tagja, Jay-Z felesége. Így aztán érkezik is a házaspár Beyoncé és Jay-Z a Deja Vu-val itt a Rádiómoston.
0: Ez volt a kalendárium.

Lucas Graham-től szólt a Mama Said 2016-ból, közeledünk 7 órához, amikor ismét a híreket Cserhalmi Krisztián tolmácsolja nektek, kedves rádióhallgatók, aztán kezdjük a naprakészt, beledobjuk magunkat napindító műsorunkba, és ma is abszolút aktuálisak és helyiek leszünk kaposvári hírekkel, előrejelzésekkel, közlekedési infókkal, programokkal, és veletek kaposváriakkal és környékbeliekkel. Töltsétek velünk a reggelt és a délelőtöt is. Hamarosan tehát jön a hírek Krisztiántól, most pedig zárjuk az órát a Shoes dalával, 2022-ből szól a Won't Forget You.

0: Reklám.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Rangert az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Mintegy 5800 kaposvári általános iskolás kapott ajándék 10 órait az iskola kezdés alkalmából. A Kométa idén is szendvicsekkel lepte meg a diákokat, a kezdeményezéshez pedig második éve a Fino Food Kft. Is csatlakozott, amely vegán bárral egészítette ki a csomagot. A két cég vezetője csütörtökön személyesen is ellátogatott a Bárczy Gusztáv módszertani központba, ahol átadták az ajándékokat a gyerekeknek. A Kométa egyébként nem csak az iskola kezdéskor segíti az intézményt, egész évben havonta mintegy 40 kg élelmiszerrel támogatja a Bárczyt. Civil szervezetek találkoztak csütörtökön a Dorottyaház udvarán. Az idei civil napon 13 helyi egyesület mutatkozott be, a résztvevők pedig különböző műsorokkal és produkciókkal készültek a közönségnek. A rendezvényen Szita Károly polgármester is köszöntötte a civil közösségeket, és arról beszélt, hogy az ilyen találkozók is erősítik a város összetartozását. A programot a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan közös tánccal zárták a Kossuth téren. Egy teljes napon át trafipaxoztak a rendőrök szerdán Kaposváron és környékén. Összesen közel 8000 autóst mértek be, és a túlnyomó többségük szabályosan közlekedett. A 8000-ből 29 sofőr azonban túl nehéz lábban nyomta a gázpedált, így velük szemben gyorshajtás miatt intézkedtek a rendőrök. Az ellenőrzés szerdán délelőtt 10-től este 6 óráig tartott. Befagyasztja a tűzifa árát a kormány az állami erdőgazdaságoknál. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a lakosság a 2026. január 1-én érvényes árakon vásárolhatja majd a tűzifát, vagyis az állami erdőgazdaságok ennél drágában nem adhatják azt. A kabinet korábban arról is döntött, hogy 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját, a szociális tűzifa program keretét pedig megduplázza. Jelentősen elmarad a kitűzött céltól a mentő kiérkezési ideje a legsúlyosabb eseteknél. Az országos mentőszolgálat most először részletesen is közzétette az adatokat. Augusztusban a legsürgősebb riasztások 90%-ához 27 percen belül érkezett meg a mentő. A cél ezzel szemben az, hogy az ilyen esetekhez 90%-ban legfeljebb 15 percet kelljen várni. A mentőszolgálat ezentúl minden hónapban nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt veszélybe került a pécsi hőerőmű ipari vízellátása. A mohácsi vízkiemelő az alacsony vízállás miatt már nem tudta volna a megszokott módon biztosítani a szükséges vízmennyiséget, ezért a DRV szakembereinek ideiglenes megoldást kellett kitalálniuk. Egy pontra két szivattyút szereltek, és ezek segítségével emelik ki a vizet a Dunából. A beavatkozással sikerült biztosítani a pécsi hőerőmű, valamint a mohácsi farostlemezgyár működéséhez szükséges ipari vizet.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is marad a mérsékelten meleg idő. Általában felhős lesz az ég, szűrt napsütésre számíthatunk, illetve hosszabb, rövidebb időszakokra felszakadozik a felhőzet. Napközben a hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
0: Időjárás jelentést hallotta.
1: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy Ön is legyen a napra kész.
3: Jó reggelt kívánok, Kaposvár és környéke, péntek van, szeptember 4-e, túl vagyunk a hét nagy részén, és mostantól 2 órán keresztül együtt indítjuk a napot itt a Napra Kézben. Ráadásul ezen a pénteken Kaposvár már tényleg fesztivál üzemmódban ébred, javában tart a Riplónai Fesztivál, ma megtelik programokkal a belváros, este pedig a Kossuth téren, előbb Arthur Rambo, majd 9-től a Bagosi Brothers Company lép színpadra. Szóval, ha ma reggel munkába vagy suliba menet, azt érzitek, hogy valahogy más a város ritmusa, nem véletlen, ebből estére még komoly buli lesz. Addig viszont előttünk egy teljes péntek, ébredezünk, megnézzük, mi történik Kaposváron és a nagyvilágban, jönnek a fontos infók, a jó zenék, és természetesen ti is kelletek hozzá. Kávé, tea, reggeli, indulás, amit éppen csináltok, tekerjétek mellé a rádiót. 7 óra múlt, elindult a Napra Kész, jó reggelt mindenkinek, és jön kis Kevin és Marics Peti közöse, az Elszáll az idő, de előtte még Felix Jen, Hyde és Alex Ayolo közösét is meghallgatjuk. Ez a Hot to Touch.

0: Időjárás jelentés.
1: Hiába érkezett meg az ősz, kedves hallgatók, nagyon úgy néz ki, hogy a 30 fok körüli hőmérsékletektől még nem kell elbúcsúznunk. Ma többfelé 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, a hétvégén azonban egy gyenge hidegfront hatására átmenetileg megtorpan a melegedés, és néhány fokkal felfrissül a levegő. Péntektől ismét délire fordul felettünk, az áramlás újabb meleg hullám éri el hazánkat. További felmelegedés várható, egyre inkább 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, de szombaton a közelünkben elgyengülő, széteső front hatására néhol előfordul a zápor, zivatar, és ekkor átmenetileg megtorpan a felmelegedés, néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet. Vasárnap is marad a kellemes nyári idő, egyelőre nem tér vissza a kánikula. Aztán a jövő hét közepéig kánikulai meleg valószínű, majd ezt követően egy markánsabb hidegfront hatására visszaesik újból a hőmérséklet. Úgyhogy kedves hallgatók, kedden, szerdán ismét mérhetünk 30-34 Celsius fok körüli

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Bonyolult diéták, glutén vagy cukor probléma. A mentes morzsában a péksütemények és krémes kávék mellé szakértő segítséget kapsz. Kérj személyre szabott táplálkozási tanácsadást étrenddel együtt. Egyél jót, élj jól. Mentes morzsa, Kaposvár, Főutca 53. Mentesen is lehet finom.
3: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
1: Szeptember 5-én 8 és 12 óra között lecsófőző verseny a Kaposvári Nagypiacon. Gyere el és kóstolj bele a különleges receptekbe, szurkolj a csapatoknak, vagy állj te is fakanalat ragadva a bogrács mellé. Ingyenes kóstolók, kézműves programok, helyi termelők finomságai. Egy nap, ami a jókedvről és az ízekről szól. További részletek a Kaposvári Nagypiac honlapján és a Facebookon.
4: Minden, ami ingatlan, Bold Ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
5: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
6: Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
7: Kattárs. A Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
8: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot! Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába! Kaposvár két keréken is vár! Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért, mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
9: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. 3, 2, 1. Hírek most!
10: Tegnap kezdődött el a Ripper Rónai Fesztivál, több száz történelmi fegyverből nyílik kiállítás a múzeumban. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Tegnap kezdődött el a Ripper Rónai Fesztivál. A háromnapos rendezvény csütörtöki napján az Európa Parkban és a Dorottyaház udvarán voltak programok. Ugyanígy lesz majd ma és szombaton is, de ma és holnap már a Kossuth téren nagy koncertek is lesznek. Pénteken az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, holnap pedig a The Beavers és a 30Y lép fel. A fesztivál azonban nem csak a nagy koncertekről szól majd, az Európa Parkban és a Sétáló utcán is változatos programok várják az érdeklődőket. A Dorottyaház udvarán pedig ismét megnyílik a Hangkép udvar, ahol fényfestéssel, kiállítással és elektronikus zenével készülnek. Több száz történelmi fegyverből nyílik kiállítás jövő csütörtökön a kaposvári Ripper-Rónai Múzeumban. A tárlaton a múzeum mintegy 300-350 darabos fegyvergyűjteményéből mutatnak be válogatást, köztük olyan ritkaságokat is, amelyeket korábban még nem láthatott a nagy közönség. A látogatók díszes pisztolyokat és puskákat, kardokat, egy Winchester puskát és egy második világháborús szovjet géppisztolyt is láthatnak. Az egyik legkülönlegesebb darab egy hétköznapi sétapálcának álcázott egylövetű puska lesz. A fegyverek a Századok tükrében című kiállítás szeptember 10-én csütörtökön nyílik meg a Kaposvári Múzeumban. Befagyasztja a tűzifa árát a kormány az állami erdőgazdaságoknál. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a lakosság a 2026. január 1-én érvényes árakon vásárolhatja majd a tűzifát, vagyis az állami erdőgazdaságok ennél drágában nem adhatják azt. A kabinet korábban arról is döntött, hogy 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját, a szociális tűzifa program keretét pedig megduplázza.
11: Időjárás jelentés.
10: Ma is marad a mérsékelten meleg idő. Általában felhős lesz az ég, szűrt napsütésre számíthatunk, illetve hosszabb, rövidebb időszakokra felszakadozhat a felhőzet. Napközben a hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
11: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
11: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: Közlekedési információk.
1: Az Euró 6 óra taxi munkatársával, Lacival beszéltem az imént telefonon. Ő már ott van Kaposvár útjain egy ideje, rója a köröket, és elmondta nekünk, hogy igen-igen forgalmas ez a péntek. A négy sávos, a Toponár felől bevezető útszakasz, Füred felől, a Körösi Csoma Sándoron, az Egyenesin, Újlak felől mindenhol sokan vannak, de nem lehet itt dugóról beszélgetni, egyszerűen csak nagy a forgalom, és ez fokozott figyelmet igényel. A lámpák mindenhol működnek, a Szent Imre utca és a Pázmány Péter utcánál, a négy sávos környékén a csatorna fedél javítás még mindig fennáll. A felüljárónál is sokan vannak, a Kontrási aljában a jelző lámpa, hogy engedi a forgalmat, úgy csorog a forgalom szépen lassan. Viszont ami érdekes, hogy bármennyire is zsufis a város, a közlekedési központ környékén, azt mondja Laci, nincsenek sokan. Viszont a piac környéke tele van, parkolóhelyet egy Isten adta szerencsével lehet csak találni, ezért továbbra is javasoljuk a piac zárt parkolóját, garázsát használni. Az iskolák környéke értelemszerűen zsúfolt, sokan vannak, és egyébként éppen ebben az időszakban hatalmas a baleset veszély, gondolok itt elsősorban a koccanásokra, sok helyen megszorulnak az autók, egy idő után türelmetlenek, ingerlékenyek lesznek, vagy sokan megijednek, és akkor így ebből fakadóan rossz döntéseket hoznak, mindenki vigyázzon magára. A Bárci környékét is kiemelte még Laci, ugye ott a Szent Család Katolikus Óvoda és a Bárci Gusztáv Mozertani Központ környéke is zsúfolt. Sokan a nehezen mozgó gyerekek miatt a Bárcinál közel kell megálljanak a bejárathoz, de hát aki arra jár, ezzel tisztában van. Ha van közlekedési infotok, hívjatok és osszátok meg velünk 0670 32 32 355.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kész.

Ugorjunk az időben, így a DB Boulevard Point of View című dala után nagyjából egy hónapot, hiszen október 7-én lesz egy jótékonysági gála műsor itt Kaposváron, mégpedig a K központban a TKP Flow and Learn tanulás könnyítő program és a Csodapadlás alapítvány szervezésében, ahol közreműködik Gájer Bálint, a Rock Színház és a BNK Tánc. Ráadásul az esemény fővédnöke Szita Károly polgármester. A program 18 órától kezdődik majd október 7-én szerdán, és a bevétellel az állami gondozásban élő gyermekeket fogják támogatni. Úgyhogy kedves hallgatók, hogyha nektek is szívügyetek az állami gondozásban élő gyermekek támogatása sorsa, akkor október 7-ét véssétek be a naptárba, és legyetek ott a K központban 18 órától, szórakozzatok, érezzétek jól magatokat, és segítsetek az állami gondozásban élő gyermekeken. Hamarosan hozom a Kofa vizitet, de most újból a zenéki a főszerep, a BTS jön, és a Swim a rádió mostan.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Kedves hallgatók, nagyon úgy néz ki, hogy péntek van, és ez azt is jelzi, hogy bizony a kaposvári nagypiacon várják a vásárlókat ma és holnap reggel is, és természetesen programjuk is lesz majd, de erről egy picit később. Egyelőre mondanék néhány terméket, néhány árat, hogy mire számítsatok. Aki marhacombot vásárolna, menjen nyugodtan, kap 5999 forintos kilósáron. A sertés szűzpecsenyek kilója 3300 forintba kerül, a sertés faloké 699-be, de van pulykanyak is, ebből egy kiló 2290 forint, a csirke egész comb 750 forint, de hogyha áttérünk a zöldségekhez, akkor az alma paprikát ajánlom figyelmetekbe 900 forintos kilósáron, a kápia paprika kilója 750 forintba kerül, a nektariné 990 forintba, a csemege uborkáé 900 forintba, és végül, de nem utolsó sorban a citromot is ajánlom figyelmetekbe, amiből egy kiló 1000 forint. Aztán, aki részt venne egy jó kis lecsófőző versenyen, holnap menjen ki a kaposvári nagypiacra, ráadásul kóstoló is lesz, akik jelentkeztek a versenyre, ők elkészítik, ti megkóstoljátok, ingyenes kóstolókkal várnak természetesen, a gyerekeknek kézműves foglalkozásokkal készülnek, na meg ott lesznek értelemszerűen a helyi termelők portékái is. Úgyhogy kedves hallgatók, ha tehetitek, akár ma, akár holnap legyetek ott a nagypiacon.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Hogy miért a hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás. Új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
3: Jön a jubileumi 20. Kaposvári Mézfesztivál konferenciával és szakvásárral. Szeptember 11-én és 12-én méz és méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés produkciók várnak a főutcán és az Európa Parkban. 20. Kaposvári Mézfesztivál. Édes élmények, kihagyhatatlan programok.
4: Megérkezett az új BMW X5. Magabiztos kisugárzás, neue Klasse technológiák és kifinomult vezethetőség egyetlen modellben. Mostantól előrendelhető a Schneider Autóháznál már 35.700.000 forinttól. Legyen az elsők között, akik megtapasztalják az új BMW X5 élményét. Várjuk Pécsen és Kaposváron a Schneider Autóháznál. Új BMW X5. Vezetésre született.
5: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazma Ponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
6: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
7: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Szendvicseket és vegán bárt kaptak az általános iskolások, civil szervezetek tartottak találkozót tegnap. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Mintegy 5800 kaposvári általános iskolás kapott ajándék 10 órait az iskola kezdés alkalmából. A Kométa idén is szendvicsekkel lepte meg a diákokat, a kezdeményezéshez pedig második éve a Fino Food Kft. Is csatlakozott, amely vegán bárral egészítette ki a csomagot. A két cég vezetője csütörtökön személyesen is ellátogatott a Bárci Gusztáv módszertani központba, ahol átadták az ajándékokat a gyerekeknek. A Kométa egyébként nem csak az iskola kezdéskor segíti az intézményt, egész évben havonta mintegy 40 kg élelmiszerrel támogatja a Bárcit. Civil szervezetek találkoztak csütörtökön a Dorottyaház udvarán. Az idei civil napon 13 helyi egyesület mutatkozott be, a résztvevők pedig különböző műsorokkal és produkciókkal készültek a közönségnek. A rendezvényen Szita Károly polgármester is köszöntötte a civil közösségeket, és arról beszélt, hogy az ilyen találkozók is erősítik a város összetartozását. A programot a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan közös tánccal zárták a Kossuth téren. Egy teljes napon át trafipaxoztak a rendőrök szerdán Kaposváron és környékén. Összesen közel 8000 autóst mértek be, és a túlnyomó többségük szabályosan közlekedett. A 8000-ből 29 sofőr azonban túl nehéz lábban nyomta a gázpedált, így velük szemben gyorshajtás miatt intézkedtek a rendőrök. Az ellenőrzés szerdán délelőtt 10-től este 6 óráig tartott. Jelentős béremelésre készül a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazatban. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a korábban ígért 25%-os emelést két lépcsőben hajtják végre. Az első béremelés október közepén, a második januárban jöhet. Emellett 10%-kal növelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, a minimál nyugdíjat pedig januártól 28.500 forintról 120.000 forintra emelik. A kormány 3 milliárd forintot fordít a javító intézetek fejlesztésére is, és várhatóan további 10 milliárdot biztosít a gyermekvédelmi rendszer legsürgetőbb problémáinak kezelésére. Új környezetvédelmi szuperhatóságot hozna létre a kormány. Az országos szervezet a tervek szerint 2027. januárjában kezdi meg működését, és többek között a nagyipari üzemeket, valamint az akkumulátorgyárakat is ellenőrzi majd. A legsúlyosabb környezetvédelmi szabálysértésekért akár 5 milliárd forintos büntetést is kiszabhatnak. A visszaeső nagyvállalatoknál pedig bevezetnék a három csapás elvét. Aki 5 éven belül harmadszor is szabályt sért, annak már az éves árbevételéhez igazodó bírságot kell fizetnie.
0: Időjárás jelentés.
8: Ma is marad a mérsékelten meleg idő. Általában felhős lesz az ég, szűrt napsütésre számíthatunk, illetve hosszabb, rövidebb időszakokra felszakadozhat a felhőzet. Napközben a hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
0: Időjárás jelentést hallotta.
2: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor. Ród Balázsi Hunor. Ród Balázsi Hunor.
1: 8 óra múlt, köszönjük a híreket Krisztiánnak, várjuk vissza 8:30-kor is, szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, szeptember 4-én Ród Balázsi Hunor a stúdióban, de hamarosan egy picit háttérbe vonulok, érkezik ugyanis Szita Károly Kaposvár polgármestere, akit a város életének legfontosabb történéseiről ezúttal is Széki Éva kolléganőm kérdez, jön a Most megkérdezzük hamarosan. Előtte pedig az órát és a naprakész második óráját Katy Perry nyitja, jön a Walking Up in Vegas.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, én Széki Éva vagyok, vendégünk pedig a stúdióban Szita Károly Kaposvár polgármestere, aki már korábban bejelentette, hogy Kaposvár lesz az ország legfenntarthatóbb városa. Polgármester úr, mit jelent egészen pontosan a fenntarthatóság?
2: Ez arról szól, hogy önmagunk tudjuk eltartani önmagunkat, és a lehető legkevesebbet kelljen a szükségleteinkből kívülről idehozni Kaposvárra, mert az pénzbe kerül, az vagy van, vagy nincs, vagy megfizethető, vagy pedig nagyon drága. Elindultunk mindegy 5 esztendővel ezelőtt ezen az úton, és nagyon sok mindent elértünk már. Néhány példát engedje meg, hogy felsoroljak. Nézzük a napelemeket. Miért épültek napelemek az épületeink, óvodáink, iskoláink, intézményeinknek a tetején? Nagyon egyszerű oka van, túl drága volt, és túl drága az elektromos áramnak a költsége, és azért, hogy ne vásárolnunk kelljen, vagy legalábbis ne teljes egészében meg kelljen vennünk az elektromos áramot, hogy több juthasson a gyermekeinkre, akik ott tanulnak, ott töltik a napjaikat, ezért döntöttünk úgy, hogy saját magunk állítjuk elő az elektromos áramot. Nagyon sokat spóroltunk egyébként ezzel. Vagy itt van a távfűtés. Önök is sokat beszéltek róla, miért építettük meg a biomassa üzemünket. Nagyon egyszerű oka van. Mégpedig az, hogy a meleget a távfűtött lakásokba, a távfűtött intézményekbe eddig úgy állítottuk elő, hogy megvásároltuk a földgázt. A földgáz pedig voltak olyan időszakok, amikor izgulni kellett, hogy jön, és voltak olyan időszakok, amikor mint a fogunkat rágnánk, olyan drága volt, hogy ki tudjuk-e vajon fizetni. Ezért döntöttünk úgy, hogy egy olyan rendszert kell kiépíteni, hogy ne emelkedjen a távfő ára. Vagy megadjuk azt a lehetőséget, hogy ne úgy emelkedjen, ahogy a világpiac ezt szeretné tőlünk várni, akkor, amikor megemeli a gáznak az árát. Akkor váljunk le a gázról, volt erre a válasz, ezért építettük meg a falpríték tüzelésű fűtőművünket. A gáznak a feléről már le tudtunk így mondani, ugyanis azt a felét, amiről lemondtunk, azt már falprítékból állítjuk elő, jóval olcsóbban és stabilabban tudjuk működtetni magát a távfűtést. Vagy itt van a nem is olyan régen átadott közvilágítási rendszerünk. Volt olyan időszak, amikor közel 500 milliárd forintba került a közvilágítási költség. Ez tarthatatlanná vált. Volt, amikor megúsztuk 400 millióból is, attól függően, hogy mit mondott a kormány, vagy mit mondott a világpiac, hogy mennyit kell érte fizettünk. Azt mondtuk, akkor kész, lecseréljük az egészet, korszerű lámpákat, szabályozható lámpákat teszünk fel, amely olyan fényerővel világít, ami szükséges, és nem ugyanazzal. És ezzel a technológiával most úgy számolunk, hogy 150 millió forinttal biztos, hogy kevesebb közvilágítási költséget kell majd fizetnünk. Vagy engedje meg még egy példát, napi életünket meghatározza, itt van a hulladékgazdálkodás. Mit csinál a városoknak a jelentős része? Összeszedi a szemetet, elássa. Mi összeszedjük a szemetet, összeszedjük a hulladékot, és az első gondunk nem az, hogy gödröt ássunk és eltemessük, hanem az első gondolatunk az, hogy mit lehetne még belőle csinálni. Na ezért alakítottuk át a hulladékgazdálkodási rendszerünket, és itt a gazdálkodás szót húznám alá, visszük a kommunális hulladékot, ebből komposztot csináljuk. Gyűjtjük önállóan zöld hulladékot, ebből szintén komposztot csinálunk. Az országban egyedülálló módon összegyűjtjük a háztartási sütőolajat, ebből pedig üzemanyag lesz. Összegyűjtjük a papírt, azt külön tudjuk hasznosítani, hogy csak néhány dolgot említsek. És itt van a víz, és az idei év az külön izgalmas volt e tekintetben, mert olvashatták, láthatták, hogy nagyon sok település arra kényszerült, hogy a nagy aszályos időszak jött most be, klímaváltozásunknak köszönhetően, és korlátozni kellett a vízfogyasztást. Kaposvárra nem kellett. Egyszerűen azért nem kellett korlátozni a vízfogyasztást, mert olyan vízszolgáltató rendszert alakítottunk ki, amikor nem vásároljuk a vizet, hanem kutakat furtunk, és saját kutból állítjuk elő. Így lettünk egyébként az ország egyik legalacsonyabb vízdíjat fizető városa. Ebben az évben évvégig még 2 új kutunk lesz, és a következő esztendőben is új kutakat fogunk fúrni, annak érdekében, hogy aszály még lesz, sajnos, nagy gondot fog még ez nekünk később okozni, ne kelljen a vízhiány miatt, ne kelljen elrendelnünk a korlátozást.
0: Még nincs vége. A Most megkérdezzük nem sokára folytatódik. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Folytatjuk beszélgetésünket Szita Károllyal, Kaposvár polgármesterével. Műsorunk második részében egyebek mellett a Ripronai Fesztiválról is szót ejtünk. Nagyon sok elemét említette a fenntartatóságnak, polgármester úr, vannak-e további célok, tervek, lehet-e ezt még tetőzni, fokozni?
2: Ez a klímaváltozás. Tagadhatja ember, be is csukhatja a szemét, de hát itt van a nyakunkon, nem is a nyakunkon, már az életünk. Hát mögöttünk hagytunk olyan éveket, emlékezzen csak vissza rá, amikor a klímaváltozás villámárvizeket hozott. Amikor egy nap alatt megkaptunk több mint egy hónapnyi csapadékmennyiséget. Mi történt? Ez a víz folyt le a magasabban fekvő területekről lefelé, elöntött bennünket, bement a Kapos folyóba, és nem tudtuk ezt a vizet megtartani azért, hogyha jön egy aszályos időszak, mindamelyik pedig már most volt, akkor legyen egy olyan tartalékvízünk, amelyikkel az öreg fákat öntözni tudnánk. Mert a villámárvíz, a villámcsapadék, az nem öntözi meg őket, azon átmegy. Na, erre találtunk ki egy olyan módszert, pályázatunkat benyújtva, amikor megkívánjuk fogni a villámárvizeket. A magasabb helyeken, például a lakótelepeken, hát tele vagyunk burkolt parkolóval, mindig tele vannak. Mi történik ott? A magasabb területeken jön a villámárvíz, elkezd lefelé folyni, mi pedig azt szeretnénk, hogy egy jó része ott maradna, hogy a lefolyását is lassítani tudjuk, hogy például ne öntse el a Budai Nagy Alantal utcát, amit néha el szokott önteni, és ezt Szivacsvárosnak hívják, ezért rakunk oda vízátteresztő burkolatokat, ezzel tudjuk öntözni például az öreg fáinkat, hogy ezzel tudjuk öntözni, hát mennyi fát ki kellett vágni ide? Akár hiszi, akár nem, közel vagyunk már a 100-hoz. Egyszerűen azért, mert kiszáradtak. És itt az öreg fákról van szó. De ugyanígy vagyunk a tetőkön is, csak néhány példát mondok önnek, itt vagyunk a tetőkön, a lapos tetőkön. Mi történik? Hullik le a csapadék, az folyik le. Aztán ez a csapadék is megy el. Erre esőkerteket fogunk kialakítani. Minden olyan városrészben van olyan terület, ahol bevezetve a csapadékot ott össze tudjuk gyűjteni, vagyis tárolni tudjuk ezekből az esőkertekből, és ezeket tudjuk felhasználni a növényeink öntözésére is. Mert ha a növényeink egészségesek, akkor jobb a levegőnk, akkor jobban el tudjuk viselni a kánikulát is. Vagy nézzük meg a Kapos folyót, vagy nézzük meg a Malomtavat a Városligetnél. Egy kihasználatlan mindegyik. A Kapos folyónak nem állandó a vízszintje. Megépítettük az árvíztározót, árvíztől már nem kell tartanunk a villám elvizek esetén sem, viszont jó lenne látogathatóvá tenni ezt a térséget is. A Jókai ligetet jelöltük ki az uszoda mellett, ahol fenék küszöböt fogunk elrakni, állandósítjuk a vízszintjét, és ott egy rekreációs területeket, sétánnyal, padokkal, sok mindennel fog tetszeni mindenkinek, nagyon remélem, fogunk kialakítani a Malomtól, meg állandóan is szaposodik. Hát nincs lefolyása. Hát a malomárok, hogyha oda mennek, ha nagy villámárizós pillanatok alatt ott is elfolyik a víz, nem tudja táplálni folyamatában a malomárkot, és a szakemberek azt találták ki, hogy ott is állandó vízfrissítés lehetséges. Na erre készítettük el többek között. 8 különböző helyszín van a városban, ahol különböző beavatkozásokat végeznénk. Színházpark, cseripark, hát mennyire most a színházpark? Hát tök száraz. Száraz kórókat látnak, száraz vizet. Ugyanakkor az Anna utcában jön egy nagyon nagy átmérőjű csapadék, vizet összegyűjtő lesz. Azt fogjuk bevinni majd a színházparkba. Azért, hogy az ottani öreg fáinkat is öntözni tudjuk. Na, ezekről készítettünk egy pályázatot, benyújtottuk az év elején, szakmai zsűri megnézte, a szakmai zsűri kiválónak találta, nagyon büszke vagyok.

0: még hasonló Magyarországon, például ez a szivacsváros, ez egy egészen új kifejezés.
1: Igen, Európában már több helyen működik, van, ahol rosszul csinálták, és befutcsoltak. Nekünk az a dolgunk, hogy mi jól csináljuk, és mi példaként állítassuk ne csak Magyarország, hanem Európa jó néhány ország elé, vagy település elé.
0: Beszélgetésünk végén pedig egy aktualitás. Tegnap elkezdődött a Ripronai Fesztivál, amely az egyik legnépszerűbb rendezvény a kaposváriak körében. Mivel várják a kaposváriakat, találkozhatunk-e ott polgármester úrral is?
1: Tegnap volt a nulladik nap, akkor már megnyitottuk, kiállítások is nyíltak. Többek között a Magosi Brothers fogja megtölteni reményeim szerint a Kossuth teret. Szeretettel várok mindenkit, érezze jól magát.
0: Talán most az idő is kegyes lesz, mert nagyon sokszor elmosta már ezt a fesztivált az eső.
1: Nagyon sokszor elmosta, és ez több okból is nagyon kellemetlen. Egyrészt esőben az ember nem szívesen megy koncertre, másrészt a díjat akkor is ki kellett, hogy fizessük, ami nagyon sokba került. Most úgy tűnik, hogy jó idő lesz, felhőtlen idő lesz, érezze jól magát mindenki, fiatal, középkorú és idős egyaránt.
0: Így legyen, jó fesztiválozást mindenkinek!
2: Ez volt a Most Megkérdezzük. Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Napra

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, Kovalszky vagyok, a Kovalszky meg a Vega zenekarból. Megtiszteltek, hogyha hallgatjátok a dalainkat.
2: Mögöttünk kék annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így, és akkor is, ha neked mit

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Úgynevezett Tarahumara indiánok, a Rarámurik.
3: Rarámurik, jó nevű van.
2: Lazán lefutnak 200-300 kilométereket megállás és pihenés nélkül hegyi terepen.
3: Hűha.
2: Vannak ultramaratonisták, van egy magyar ilyen extrém ultramaratonista. Egyszer mesélte, hallottam vele egy interjút, hogy fönt futott a Himalájában, azt hiszem heten neveztek, öten élték túl. Figyelj, igen. És mondta, hogy ő neki nagyon érdekes volt, mert volt egy olyan egy órája, amikor futott, és hogy
3: kimaradt minden.
2: És hogy nem, hanem hogy utolérte egy másik futó, és nagyon kedves volt, mert segített neki átlendülni a holdponton, mert beszélgetett vele, és még inni is adott neki. És a verseny után mondta, hogy végig egyedül futottál, tesó. Ott nem volt senki.
3: Hoppá.
2: Behalusta. Mondta, hogy ott az agy átkapcsol egy teljesen más sztoriba.
4: Atya é.
2: Az milyen?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
5: Megkezdődött a tanév a PTA Kaposvári képzési központjában is. Nem vesz részt a KKK a Paksi Morgan Ferdinand emléktornán. Jó reggelt kívánok, 8:30 van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megkezdődött a tanév a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karán a Kaposvári képzési központjában. Az ünnepélyes tanév nyitót csütörtökön tartották, ahol az elsőéves hallgatók fogadalmat is tettek. Az eseményen Kárpáti Tíme alpolgármester is köszöntötte a hallgatókat. Az itt tanuló fiatalok különböző egészségtudományi szakokon készülnek majd többek között az egészségügyi és betegellátási feladatokra. Nem vesz részt a hétvégén a Paksi Morgan Ferdinand emléktornán a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub, mert több játékos is sérült. Az egyesület beszámolója szerint 5 játékos is kisebb-nagyobb problémákkal küzd, ráadásul betegség is ledöntött néhány csapattagot. A klub arról is beszámolt, hogy Simon Benedekkel szerződést bontottak, mert az ő sérülése nem jött rendbe. A KKK múlt héten a MAFC elleni 2 edzőmeccsét is lemondta, szintén a sok sérült miatt. Több mint 21 ezer ember szenvedett komolyabb munkahelyi balesetet tavaly Magyarországon. Ez mintegy 1000-rel több esetet jelent az egy évvel korábbinál. A halálos balesetek száma ugyanakkor 75-ről 65-re csökkent. A legveszélyesebb ágazatok továbbra is az építőipar és a mezőgazdaság. A vizsgálatok szerint pedig a balesetek hátterében gyakran munkáltatói mulasztás is áll. A tavaly ellenőrzött munkahelyek több mint 3/4-nél találtak valamilyen munkavédelmi szabálytalanságot, amiért összesen több mint 1,5 milliárd forint bírságot szabtak ki. Országos fásítási programot indít a kormány, amelyre több mint 10 milliárd forintot fordítanak 2030-ig. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint új erdőket telepítenek, fákat ültetnek a településeken és vízparti sétányok mentén is. A programban olyan fafajokat részesítenek előnyben, amelyek jobban bírják a megváltozott melegebb és szárazabb éghajlatot. Nem csak új fákat ültetnek, támogatást biztosítanak a már meglévő idős vagy rossz állapotú fák megmentésére és gondozására is.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma is marad a mérsékelten meleg idő. Általában felhős lesz az ég, szűrt napsütésre számíthatunk, illetve hosszabb, rövidebb időszakokra felszakadozhat a felhőzet. Napközben a hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Offenbach és Norma Jean Martin kapcsolt egy fokozattal feljebb, ez volt az Overdrive Kaposvár rádiójában. 8:30 már elmúlt, péntek reggel van, úgyhogy innen már tényleg látótávolságban a hétvége. Hogyha éppen Kaposváron araszoltok valahol, így a reggeli órákban, kora délelőtti órákban, maradjatok velünk, mert lendületből továbbra sem veszünk vissza, és rögtön jön is egy dal, ami tökéletesen folytatja ezt a tempót. Alex Warren Fever Dreamje 2026 februárjában jelent meg, és elég komoly rajtot vett. A brit kislemezlistán egészen a 3. helyig jutott. A dal egyébként Warren és felesége kapcsolatának kezdetéből merít, abból az időszakból, amikor először találkoztak, innen az egész szám sodró, szinte álomszerű hangulata. A péntek reggelhez pedig ennél több energia most nem is nagyon kell. Jön a Fever Dream a rádióban.

0: a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
1: Ez bizony még mindig a Naprakész, már 3:49 is elmúlt, a mikrofonnál a Ród Balázsi Hunor, és Krisztián is mondta többször a hírekben, én is felhívom rá figyelmet, hogy egy igazán vagány kiállítás lesz a Riprónai Múzeumban, Fegyverek a századok tükrében címmel, válogatás a Riprónai Múzeum fegyvergyűjteményéből. Ennek pedig a megnyitója szeptember 10-én lesz 16:30-tól, értelemszerűen a Riprónai Múzeum központi épületében, a Riprónai tér 1-es szám alatt. Az eseményen köszöntőt mond dr. Pintér Rómeó, alpolgármester, illetve dr. Ábrahám Levente, a Riprónai Múzeum igazgatója. A kiállítást Kovács Gábor történész nyitja meg. Úgyhogy kedves hallgatók, ha érdekelnek a fegyverek, akkor legyetek ott a megnyitón, biztos érdekes lesz. Most pedig zenével folytatjuk, a Level 42 érkezik is, a Lessons in Love, ami 1986-ban jelent meg, és különlegessége, hogy a dal alapötlete eredetileg nem is önálló számnak készült, Mark King szerint egy koncerten játszott Physical Presence lezárásához született dallamból nőtte ki magát, később teljes dallá. Most pedig itt pörög a rádió moston.

Egy hármas felállás és az együttműködés eredménye. Clean Bandit, Mabel és 24K Golden közöse szólt a TikTok itt a Rádió Moston. Hamarosan 9-et üt az óra, ez pedig annyit jelent, hogy elérkeztünk a Naprakész végéhez, kedves hallgatók, mert Naprakészen legközelebb majd hétfőn jelentkezünk. Aktuálisan, frissen, kaposvári történetekkel, információkkal, programokkal, de természetesen 9 után is itt leszünk, és hozzuk nektek az aktualitásokat, meg a legnagyobb slágereket. Most pedig zárjuk a Naprakészt Taylor Swift dalával, jön az Anti-Hero a Rádió Moston.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Ez volt a Naprakész.
2: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Reklám.
3: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Oláh Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan. Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Esőkertekkel és víztározókkal készülnek Kaposvár az egyre szélsőségesebb időjárásra. Elkezdődött tegnap a Ripperónai Fesztivál. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Esőkertekkel és víztározókkal készülnek Kaposvár az egyre szélsőségesebb időjárásra. A város egy 3,5 milliárd forintos programra pályázott, amelynek célja, hogy a hirtelen lezúduló csapadékot ne engedjék elfolyni, hanem összegyűjtsék és aszályos időszakokban öntözésre használják. Szita Károly erről a péntek reggeli interjújában beszélt a Rádió Moston. A tervek 8 kaposvári helyszínt érintenek, többek közt a Színházparkot, a Cseri Parkot és a Jókai Ligetet, ahol új zöld és rekreációs területeket is kialakítanának. A polgármester szerint a pályázatot a szakmai zsűri már kiválónak minősítette, a 3,5 milliárd forintos támogatásról azonban még nem született végleges döntés. Tegnap kezdődött el a Ripperónai Fesztivál. A háromnapos rendezvény csütörtöki napján az Európa Parkban és a Dorottyaház udvarán voltak programok. Ugyanígy lesz majd ma és szombaton is, de ma és holnap már a Kossuth téren nagy koncertek is lesznek. Pénteken az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, holnap pedig a DB Burst és a 30Y lép fel. A fesztivál azonban nem csak a nagy koncertekről szól majd, az Európa Parkban és a Sétáló utcán is változatos programok várják az érdeklődőket. A Dorottyaház udvarán pedig ismét megnyílik a Hangkép udvar, ahol fényfestéssel, kiállítással és elektronikus zenével készülnek. Civil szervezetek találkoztak csütörtökön a Dorottyaház udvarán. Az idei civil napon 13 helyi egyesület mutatkozott be, a résztvevők pedig különböző műsorokkal és produkciókkal készültek a közönségnek. A rendezvényen Szita Károly polgármester is köszöntötte a civil közösségeket, és arról beszélt, hogy az ilyen találkozók is erősítik a város összetartozását. A programot a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan közös tánccal zárták a Kossuth téren. Pénzt kaphatnak az önkormányzatok az egészségre veszélyes aszbeszt szennyezés felszámolására. Egy új miniszteri rendelet szerint azok a települések pályázhatnak, ahol mérésekkel igazolták, hogy veszélyes mennyiségű aszbeszt rost került a környezetbe. A program előzménye, hogy tavasszal Vas megye több településén is aszbeszttel szennyezett kőzüzelékot találtak, amelyet évekkel korábban utak és közterületek burkolására használtak. Kissé visszaesett a balatoni személyhajók forgalma az idei nyáron, a kompokat viszont többen használták. A Bahart adatai szerint a személyhajókon 5%-kal kevesebben utaztak, mint tavaly, amiben az augusztus elejé tartós kánikula is szerepet játszhatott. A nyár legforgalmasabb napjain csak nem 20 000-en választották a Bahart járatait. A balatoni hajók ősszel is közlekednek, az utóidényben 16 kikötőből indulnak menetrend szerinti járatok.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma is marad a mérsékelten meleg idő. Általában felhős lesz az ég, szűrt napsütésre számíthatunk, illetve hosszabb, rövidebb időszakokra felszakadozhat a felhőzet. Napközben a hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Egy Avicii dal, a Broken Arrows nyitotta ezt az órát, 9 után járunk, szép napot kívánok mindenkinek, péntek van, ami a legjobb az egészben, ráadásul itt a hétvége, itt a Riprónai Fesztivál, és itt van Ród Balázsi Hunor is a stúdióban. Kívánok mindenkinek csodaszép napot, sikerélményekkel teli munkanapot. Ma is várom üzeneteiteket, hívásaitokat 0670 32 32 355, és ma is van egy kérdésem hozzátok. Remélem, hogy lesz is köztetek olyan, aki válaszol erre. A kérdésem pedig ezúttal arra vonatkozik, hogy hogyan telt az első hét, így az iskola kezdés után, mit vártatok tőle, ehhez képest hogyan sikerült, a gyerekek hogyan fogadták, mennyire fordult fel az életetek szeptember 1-e óta. Írjátok meg! És élvezzétek a zenéket, a Maroon 5 és Future közösét, a Cold jön a folytatásban, előtte pedig Rúzsa Magdi énekel, ez a Légzés Kaposvár rádiójában.

Lil Nas X zseniális dala, a Star Walking szólt, 2022-es felvétel, és 3 perccel elmúlt, 9:45 is, kedves hallgatók. Kaptunk egy üzenetet, ezúttal Zsófi válaszolt arra a kérdésre, hogy hogyan telt az első hét. Oké, tudom, még péntek délelőtt van, de ettől függetlenül már le tudjuk vonni talán az első tapasztalatokat így az iskola megkezdése óta. Azt írja Zsófi, szia Hunor, nálunk meglepően jól ment az első hét, bár a reggeli kelés azért mindenkinek fájt egy kicsit. Nyáron simán elcsúszott a lefekvés meg az ébredés, most pedig

forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Egy klasszikus Natalia Imbrugliától, ez volt a Torna Rádió, mostan még 1997-ből. Jön egy társadalmi célú hirdetés, kedves hallgatók, utána pedig ismét beledobjuk magunkat a legjobb zenék közé. Én pedig gyorsan hoztam is egy kedvhozót. Erre számítsatok a következő fél órában. Jön hamarosan Biga és Wolfi közöse, a Halhatatlan Blues.

0: Magyar dalok, külföldi dalok, régi dalok, új dalok, minden itt a Rádió Moston, ami csak szemszájnak ingere.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot! Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
3: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

Egy örökzöld felvétel újra gondolt verziója David Guetta-tól és Bibi Rexától szólt az Eiffel 65 Blue-ja I'm Good címmel. 3:45 elmúlt, és a következő dalról érdemes néhány szót ejteni, mert igazán izgalmas a sztoria. Kenny Loggins jön és a Danger Zone, amit egyébként eredetileg nem is Kenny Logginsnak szántak. Több előadó is szóba került, köztük a Toto és az REO Speedwagon, végül azonban sürgősen énekest kerestek a dalhoz. Loggins ekkor már a Top Gun másik betétdalán, a Playing with the Boys-on dolgozott, amikor megkapta a felkérést. A Giorgio Moroder és Tom Whitlock által írt Danger Zone végül az amerikai Billboard Hot 100 második helyéig jutott, és annyira összefort a Top Gunnal, hogy 36 évvel később a Top Gun Maverickben is az eredeti 86-os felvételt használták. Loggins szerint Tom Cruise azt mondta neki, Top Gun nem lenne Top Gun a Danger Zone nélkül. És egyébként szerintem ezzel mi is egyetértünk. Így tehát itt a rádió mostan ez a dal jön, Kenny Loggins és a Danger Zone.

0: Reklám.
1: Szeptember 5-én 8 és 12 óra között lecsófőző verseny a Kaposvári Nagypiacon. Gyere el és kóstolj bele a különleges receptekbe, szurkolj a csapatoknak, vagy állj te is fakanalat ragadva a bogrács mellé. Ingyenes kóstolók, kézműves programok, helyi termelők finomságai. Egy nap, ami a jó kedvről és az ízekről szól. További részletek a Kaposvári Nagypiac honlapján és a Facebookon.
2: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
1: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
3: Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
4: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
3: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
5: Kattárs. A Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
6: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
0: Reklám hangzott el! Hírek most!
7: Szendvicset és vegán bárt kaptak az általános iskolások. Megkezdődött a tanév a PTE Kaposvári Képzési Központjában is. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Mintegy 5800 kaposvári általános iskolás kapott ajándék 10 órait az iskola kezdés alkalmából. A Kométa idén is szendvicsekkel lepte meg a diákokat, a kezdeményezéshez pedig második éve a Fino Food Kft. Is csatlakozott, amely vegán bárral egészítette ki a csomagot. A két cég vezetője csütörtökön személyesen is ellátogatott a Bárci Gusztáv módszertani központba, ahol átadták az ajándékokat a gyerekeknek. A Kométa egyébként nem csak az iskola kezdéskor segíti az intézményt, egész évben havonta mintegy 40 kg élelmiszerrel támogatja a Bárcit. Megkezdődött a tanév a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karán a Kaposvári Képzési Központjában. Az ünnepélyes tanév nyitót csütörtökön tartották, ahol az elsőéves hallgatók fogadalmat is tettek. Az eseményen Kárpáti Tíme alpolgármester is köszöntötte a hallgatókat. Az itt tanuló fiatalok különböző egészségtudományi szakokon készülnek majd többek között az egészségügyi és betegellátási feladatokra. Nem vesz részt a hétvégén a Paksi Morgan Ferdinand emléktornán a Kométa Kávégyi Kaposvári Kosárlabda Klub, mert több játékos is sérült. Az egyesület beszámolója szerint 5 játékos is kisebb-nagyobb problémákkal küzd, ráadásul betegség is ledöntött néhány csapattagot. A klub arról is beszámolt, hogy Simon Benedekkel szerződést bontottak, mert az ő sérülése nem jött rendbe. A KKK múlt héten a MAFC elleni két edzőmeccsét is lemondta, szintén a sok sérült miatt. Jelentős béremelésre készül a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazatban. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a korábban ígért 25%-os emelést két lépcsőben hajtják végre. Az első béremelés október közepén, a második januárban jöhet. Emellett 10%-kal növelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, a minimál nyugdíjat pedig januártól 28.500 forintról 120.000 forintra emelik. A kormány 3 milliárd forintot fordít a javító intézetek fejlesztésére is, és várhatóan további 10 milliárdot biztosít a gyermekvédelmi rendszer legsürgetőbb problémáinak kezelésére. Több mint 21.000 ember szenvedett komolyabb munkahelyi balesetet tavaly Magyarországon. Ez mintegy 1000-rel több esetet jelent az egy évvel korábbinál. A halálos balesetek száma ugyanakkor 75-ről 65-re csökkent. A legveszélyesebb ágazatok továbbra is az építőipar és a mezőgazdaság. A vizsgálatok szerint pedig a balesetek hátterében gyakran munkáltatói mulasztás is áll. A tavaly ellenőrzött munkahelyek több mint háromnegyedénél találtak valamilyen munkavédelmi szabálytalanságot, amiért összesen több mint 1,5 milliárd forint bírságot szabtak ki.
0: Időjárás jelentés.
7: Ma is marad a mérsékelten meleg idő. A napos időszakokat olykor gomoly felhők zavarhatják meg, de eső nem várható. A hőmérséklet napközben 31 fok környékén tetőzik.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
8: 10 óra múlt, péntek délelőtt van, és most már hivatalosan is egyre közelebb kerülünk ahhoz a pillanathoz, amikor magunk mögött hagyhatjuk ezt az első szeptemberi munkahetet. Ha dolgoztok, úton vagytok, intézitek a pénteki teendőket, vagy már fejben a hétvégét rakjátok össze, maradjatok velünk! A jó zenékből délelőtt sem engedünk, és most visszatekerjük az időt 1993-ba. A Bon Jovi ekkor jelentette meg kislemezként az In These Arms című dalt a Keep the Faith albumról. A számot John Bon Jovi és Richie Sambora mellett a zenekar billentyűse David Bryan is jegyzi szerzőként, és szép sikert aratott bizony. Nagy-Britanniában egészen a 9. helyig jutott. Most pedig az órát nyitja itt a Rádió Moston.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Itt közreműködik a kaposvári fúvós zenekar, a rendezvényt pedig Szita Károly polgármester nyitja meg. A megnyitó után megjelent mézlovagrendek és a mézkirálynő felvonulása lesz a sétáló utcában, aztán este 7-től Zsani és Sherry Melodies műsora, este 8:30-től pedig utca bál a kaposvári Maxim zenekarral. Szombaton is folytatódnak a programok, köszöntőt mond Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke, aztán ünnepélyes fesztivál köszöntőt mond dr. Lőrinc Viktória országgyűlési képviselő, vidéki és településfejlesztési miniszter, a megjelent vendégeket köszönti Kárpáti Tímea alpolgármester, de lesz mézszentelés és a mézlovagrendek ünnepélyes felvonulása a főutcán, a Liszt Ferenc Zeneiskola pedig dob együttesével kíséri őket. Emellett pedig lesz még tánc és számos kulturális műsor. Érdemes kilátogatni jövő hétvégén a Mészfesztiválra.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Úgy néz ki, hogy ma napos, száraz idő várható, a délnyugatira forduló szél pedig megélénkül. A nappali hőmérsékletek 30-32 fok között alakulnak, míg késő estére 24-26 fok közé hűl a levegő. Szombaton a napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de zápor-zivatar csak néhol fordulhat elő. Az északnyugati szél megerősödik, a hajnali órákra 18-21 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 28 és 31 fok között alakulnak. Aztán vasárnap többnyire napos, száraz idő várható, a változó irányú szél megélénkül, hajnalban 15-18 fokra ébredünk, míg a nappali hőmérsékletek 28 és 30 fok között alakulnak. Aztán a jövő hét első felében visszatérnek a 30 fok fölötti hőmérsékletek, 31-32, sőt szerdán majd 34 Celsiusra is számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Itt jön Vilike kedvence. Hallottál már a bajaútörzsről? Olyan tüdővel, érrendszerrel és léppel rendelkeznek, aminek köszönhetően, hiszitek vagy sem, akár 13-15 percet is képesek egy levegővel a víz alatt tölteni. 60-70 méteres mélységbe is képesek lemerülni szabad tüdővel.
4: Padi vizsgán van, könnyű búvár vizsgát tettem. A gyakorlott búvárnak sokkal többet kell azért merülni, mondjuk milyen 20-30-on merültünk annak idején. Könnyű búvárnak a biztonságos merülés az maximum 50 méter.
3: Csak mondom, hogy egy 10 emeletes épület 30 méter magas általában. Most gondolj bele, hogy ezek dupla olyan mélyre le tudnak menni szabad tüdővel. Na hát egy ilyen bajaút próbálj meg belefolytani a kádba. Ott röhög rajtad, amíg el nem zsibbad a kezed. Nem?
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Nézzük, mit tartogatnak mára a csillagok. Kedves Kos, pénteken stresszesen indulhat a nap, de nyugalom, ahogy jön, úgy megy is a feszültség. Fontos lenne, hogy ne ugorj most fejest semmibe, jobb, ha adsz magadnak még egy kis időt. Délután váratlanul melléd állhat valaki, és ezzel sokkal könnyebbé válik egy helyzet. Bika. Egy pénzügyi kérdés vagy egy nagyobb kiadás miatt lehet benned némi bizonytalanság. Nem biztos, hogy azonnal látod a megoldást, de a helyzet sokkal kedvezőbben alakulhat, mint elsőre gondolnád. Ma ugyanis egy jó hír, kedvezmény vagy váratlan segítség is érkezhet. Ikrek. A hold a jegyedben jár, ezért sok minden foglalkoztat egyszerre, és most éppen ez okozhat zavart. Egyik ötletből ugrassz a másikba, miközben egy konkrét ügyben kellene döntened. A Szaturnusz fényszöge jelzi, hogy hamarosan összeállhat a kép, és egy beszélgetésből olyan információt kapsz, ami most nagyon kapura jön. Rák. Ne hagyd, hogy mások áttoljanak rád minden feladatot. Egy családi vagy magánéleti helyzetben úgy érezheted, hogy neked kellene mindent rendbe tenni. Ne vállald magadra mások problémáit. A mai bolygóállások egy rendkívüli találkozást is mutatnak.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytassuk is a horoszkópot az oroszlánnal. Pénteken valaki megpróbálhat ráderültetni egy véleményt, és ez nem biztos, hogy tetszeni fog. Ne menj bele felesleges vitába, mert később úgy is változhat a helyzet, szóval tényleg jobb ezt most elengedni. Délután egy váratlan lehetőség vagy meghívás érkezhet, amely sokkal jobb kedvre derít. Szűz. Egy hiba vagy félreértés miatt könnyen elkezdhetsz aggódni valami miatt. Mielőtt újra és újra végig gondolnád a lehetőségeket, várj egy kicsit, mert a körülmények maguktól rendeződhetnek. Szerencsére egy jókor érkező információ segíthet lezárni az ügyet. Mérleg. Most nehéz lehet eldöntened, hogy a saját elképzeléseidet kövesd, vagy alkalmazkodj valaki máshoz. Egy kapcsolatban emiatt kisebb feszültség is kialakulhat, valaki viszont meglepően nagyvonalú gesztus tehet feléd, és ettől rögtön más színben látod a helyzetet. Skorpió. Valaki viselkedése gyanússá tehet, és könnyen elkezdhetsz olyan dolgokat is belelátni a helyzetben, amelyekre nincs bizonyíték. Ne vondd le még a végső következtetést, ma egy olyan információ juthat el hozzád, amely tisztázza, mi történt valójában. Az este nagyon romantikusan alakul.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez már a napi horoszkóp utolsó felvonása. Kedves nyilas, ma nagyon jó napod lehet, rólad lepereg mások stressze, idegeskedése, viszont a pénzügyekben vagy egy fontos kapcsolatban jó fordulat következhet. Kaphatsz egy olyan üzenetet, e-mailt is, ami alaposan elgondolkodtat. Bak! Egy ügyben délelőtt hiába szeretnél gyors eredményt, valószínűleg még várnod kell. Ez lehet, hogy idegesít, ezért fontos, hogy tudd, az idő most neked dolgozik. Délután akár egy pénzügyi lehetőség, egy jó hír vagy egy régóta várt visszajelzés is megérkezhet. Vízöntő. Most nagyon besűrűsödhetnek a dolgok, túl sok minden történik egyszerre, ezért egy ponton azt érezheted, hogy tele van a fejed, mégsem haladsz semmivel. Egy kis kikapcsolódás vagy levegőzés után sokkal tisztában látod majd, mit kell tenned. Aztán pedig jöhet egy olyan hír is, ami minden feszültséget elsöpör. És végül halak. Most könnyen magadra veheted a másik hangulatát, vagy rosszul értelmezel egy fél mondatot, és emiatt aggodalmaskodsz. Ne próbáld megfejteni mindenki reakcióját, mert lehet, hogy egészen más van a háttérben. Egy találkozás vagy váratlan öröm viszont gyorsan helyre billentheti a hangulatodat.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Tamás énekelt, ez volt a százszor szép a rádió moston, nem sokára 11-et üt az óra, jön újból hírekkel Cserhalmi Krisztián. Én pedig, kedves hallgatók, megköszönöm a kitartó figyelmet, találkozunk hétfőn reggel 6-kor. Szép hétvégét kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, Rót Balázsi Hunor voltam, Kid Rock dalával búcsúzom, jön az All Summer Long, viszonthallásra!

0: Hírek most!
1: Esőkertekkel és víztározókkal készülnek Kaposvár az egyre szélsőségesebb időjárásra. A Bagosi Brothers Company lép fel ma este a Ripperonai Fesztiválon. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Esőkertekkel és víztározókkal készülnek Kaposvár az egyre szélsőségesebb időjárásra. A város egy 3,5 milliárd forintos programra pályázott, amelynek célja, hogy a hirtelen lezúduló csapadékot ne engedjék elfolyni, hanem összegyűjtsék és aszályos időszakokban öntözésre használják. Szita Károly erről a péntek reggeli interjújában beszélt a Rádió Moston. A tervek 8 kaposvári helyszínt érintenek, többek közt a Színházparkot, a Cseri Parkot és a Jókai Ligetet, ahol új zöld és rekreációs területeket is kialakítanának. A polgármester szerint a pályázatot a szakmai zsűri már kiválónak minősítette, a 3,5 milliárd forintos támogatásról azonban még nem született végleges döntés. Tegnap kezdődött el a Ripperonai Fesztivál. A háromnapos rendezvény csütörtöki napján az Európa Parkban és a Dorottyaház udvarán voltak programok. Ugyanígy lesz majd ma és szombaton is, de ma és holnap már a Kossuth téren nagy koncertek is lesznek. Pénteken az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, holnap pedig a The Beavers és a 30Y lép fel. A fesztivál azonban nem csak a nagy koncertekről szól majd, az Európa Parkban és a Sétáló utcán is változatos programok várják az érdeklődőket. A Dorottyaház udvarán pedig ismét megnyílik a Hangkép udvar, ahol fényfestéssel, kiállítással és elektronikus zenével készülnek. Saját édesanyját ütötte meg egy kaposvári férfi egy családi vita során. A vád szerint a férfi tavaly júliusban ittasan ment haza, majd egy ingatlanügy miatt összeveszett a vele egy háztartásban élő idős édesanyjával. A vita hevében kétszer arcon ütötte a koránál fogva korlátozottan védekezni képes nőt, aki könnyebb 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A kaposvári járásügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és pártfogó felügyeletet indítványozott a férfival szemben. Jól vizsgázott az idei görög dinnye, de az árusoknál azért találtak szabálytalanságokat. A fogyasztóvédelmi hatóság több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import dinnyéket, és a vizsgálatok szerint a gyümölcsök minőségével alapvetően nem volt probléma. Növényvédőszerből sem találtak határérték feletti mennyiséget, viszont több árusnál hiányosan tüntették fel a dinnye származását vagy minőségi osztályát. A hatóság 34 esetben összesen több mint 1,5 millió forint bírságot szabott ki. Új környezetvédelmi szuperhatóságot hozna létre a kormány. Az országos szervezet a tervek szerint 2027. januárjában kezdi meg működését, és többek között a nagyipari üzemeket, valamint az akkumulátorgyárakat is ellenőrzi majd. A legsúlyosabb környezetvédelmi szabálysértésekért akár 5 milliárd forintos büntetést is kiszabhatnak. A vízszelső nagyvállalatoknál pedig bevezetnék a három csapás elvét. Aki 5 éven belül harmadszor is szabályt sért, annak már az éves árbevételéhez igazodó bírságot kell fizetnie.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a mérsékelten meleg idő. A napos időszakokat olykor gomoly felhők zavarhatják meg, de eső nem várható. A hőmérséklet napközben 31 fok környékén tetőzik.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
2: Jó rádiózást, jó munkát kívánok a hét utolsó munkanapján. Fogynak az órák, jó hír. De nem fogynak a zenék, úgyhogy folytatjuk is velük Miley Cyrus-szal, a Honey Beast és Daniel Fi közösével, valamint Benson Boone-nal.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: A műsorszám támogatója az Erdei Fenyővásár, az ünnep igazi hangulata.
0: Programajánló.
2: Elindult a Riprónai Fesztivál második napja. Jelen pillanatban javában zajlik, tart már az utcatárra, de ez tulajdonképpen szinte folyamatos, és tegnap is ott voltak egészen este 6-7 óráig a művészek a képekkel. Ez ugyanígy lesz a mai nap estig, 6-7-8 óráig, ki, hogyan. Illetve 10 órától az Icsi Mihály Iparművészeti Szakgimnázium programja is elindultak a sétáló utcán, különböző sátrakban, különböző kézműves dolgokkal várták tegnap és ma is a kedves érdeklődőket, illetve ma csatlakozott hozzájuk melléjük a Mater Riprónai Művészeti Kar, Réplő Szakkollégium ilyen programokkal sátrakban a sétáló utcán. Elindult a közösségi festés a Pacsmaggal. Az idei esztendőben, mint hogy az előző esztendőkben is, egy neves riprónai képet lehet újra alkotni. Tehát bárki oda mehet, és bármit kiszínezhet, festhet a nagy képből, ami ugye elő van rajzolva, de hát azt az színessé kell tenni. Úgyhogy idén a Riprónai Virágos Kertje kép az, amit el lehet készíteni közösen, délután 4 óráig, és elindultak az interaktív zenei előadások teltház mellett, hiszen számos iskolás osztállyal van lent, méghozzá Dorottya ház udvarán. Az interaktív zenei előadások témája mai modern könnyűzene kialakulása. Hangszeres virtuózok, így Benkő Zsolt, Lombos Márton, Sümegi Tamás és Takács Roland tartják, mindenki a saját hangszeréről beszél, és aztán jammelnek is együtt. Aztán indulnak a délutáni programok a Romhányi 105, Spilák Lára színművésszel és Várkonyi Judit íróval, aki amúgy a Romhányi életrajzi könyv az Aduász szerzője. Ők ketten tartanak pódiumbeszélgetést interaktív módon a Dorottya ház udvarán. Ezzel párhuzamosan indulnak majd az utcazenei produkciók a Zsolnai kútnál, 15 órától Dörnyei Szabi zenél majd, aztán 16 órától a Csintalan duó. Ugyanakkor Danny Bain tartja előadását a szintén induló Európa Parki színpadon. A gyerekek a Fánlakó Gyermek című darabot tekinthetik majd meg. És ez még csak a programsor eleje. A délután 4 után következő programokról majd a következő órában szólok.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió a legjobbakra.

0: gyerekkel.
1: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most. Társadalmi célú hirdetés.
2: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot. Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Nem időzünk sokat a szöveges tartalomnál. Robogunk tovább az Underdog Project-tel. Hát ennél nyári dal, mint a Summer Jam, talán nem is lehetne. Aztán Ariana Grande, a Big Fun és Declan J. Donovan érkezik majd. Egy óra múlva játszani is fogunk. Addig is már így előzetesen is jó étvágyat kívánok, és mielőbbi munkavégzést. Egyébként ha valaki úgy érzi, hogy ma valahogyan jobban mennek a dolgok, könnyebb a munka, ez egy ilyen pszichológiai dolog, megkönnyebbülés és a csökkenő nyomás elve jobb kedvre derít, ezért érzitek.

0: Tigert hallgattuk még hozzá 1989-ből, de annak ellenére, hogy már ennyire szakálás ez a muzsika, már ez is egy átdolgozás volt, hiszen a Blame It on the Boogie eredetileg az angol zeneszerző és énekes Mick Jackson zenéje volt még 1977-ben, aztán a dalt később, egy évvel később a Jacksons dolgozta át, 78-ban, és csak egy érdekesség, hogy Mick Jackson eredeti neve egyébként Michael George Jackson, és ugye hát a Jacksons bot volt, a másik az amerikai Michael Jackson. Szóval a két Michael Jackson verziója alig egy éves különbséggel jelent meg, de hát nyilván az amerikai változat szorította háttérbe az eredeti, az angol szerző eredeti kiadását. Tehát ennyit a zene történelemről, és folytassuk azzal, hogy jó munkát kívánok és jó étvágyat a hátralévőkre. Declan G. Donovan slágerébe. Hát ilyen néven biztos, hogy nincsen még egy előadó földön.
1: 91.2. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Szeptember 5-én 8 és 12 óra között lecsófőző verseny a Kaposvári Nagypiacon. Gyere el és kóstolj bele a különleges receptekbe, szurkolj a csapatoknak, vagy állj te is fakanalat ragadva a bogrács mellé. Ingyenes kóstolók, kézműves programok, helyi termelők finomságai. Egy nap, ami a jó kedvről és az ízekről szól. További részletek a Kaposvári Nagypiac honlapján és a Facebookon.
2: Bonyolult diéták, glutén vagy cukor probléma? A Mentes Morzsában a péksütemények és krémes kávék mellé szakértő segítséget kapsz. Kérj személyre szabott táplálkozási tanácsadást étrenddel együtt. Egyél jót, élj jól! Mentes Morzsa, Kaposvár, Főutca 53. Mentesen is lehet finom.
3: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forint.

0: Miért vásárolhatja meg? Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mántráné.
1: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
0: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
2: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
1: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153 000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
3: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Esőkertekkel és víztározókkal készülnek Kaposvár az egyre szélsőségesebb időjárásra. Visszatért a KKK-hoz Filipovics Márkó. Jó napot kívánok! Déli

0: 3,5 milliárd forintos támogatásról azonban még nem született végleges döntés. Visszatér a Kométa KVD Kaposvári KK-hoz Filipovics Márkó. A magyar válogatott kosárlabdázó ismét nevelőegyesületében folytathatja pályafutását. A 30 éves játékos Kaposváron mutatkozott be az élvonalban, később pedig Székesfehérváron, Szegeden és Szombathelyen, valamint 6 különböző külföldi bajnokságban is megfordult. Az előző idényt Portugáliában kezdte, majd tavasszal a Falkó Szombathelyhez igazolt, amellyel magyar bajnoki címet szerzett. Filipovics számára családi szempontból is különleges a hazatérés, hiszen testvére Filipovics Péter ugyancsak a Kaposvári kosárlabdaklub játékosa, édesapja pedig a csapat segédedzője. Jelentős béremelésre készül a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazatban. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a korábban ígért 25%-os emelést két lépcsőben hajtják végre. Az első béremelés október közepén, a második januárban jöhet. Emellett 10%-kal növelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, a minimál nyugdíjat pedig januártól 28.500 forintról 120.000 forintra emelik. A kormány 3 milliárd forintot fordít a javító intézetek fejlesztésére is, és várhatóan további 10 milliárdot biztosít a gyermekvédelmi rendszer legsürgetőbb problémáinak kezelésére. Lapátgolyókkal lövöldözött csúszliból egy férfi Budapesten. A rendőrséget szerda reggel azért riasztották, mert a környéken több fegyverlövéshez hasonló hangot hallottak. Kiderült, hogy egy 51 éves férfi csúszlival lőtt egy üzlet felé, megrongálva annak kirakatát, valamint egy közeli lakás ablakát és erkélyét is. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították és elfogták a férfit, a lakásán pedig a csúszlit és további csapágygolyókat is találtak. A gyanúsítottat őrizetbe vették, de nem ismerte el a bűncselekményt.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután is marad a napos, változóan gomoly felhős idő. Csapadék nem várható, a hőmérséklet pedig kicsivel 30 fok felett tetőzik. Szombaton egy gyenge hidegfront miatt kicsit felfrissülhet a levegő, legfeljebb 28 fok lesz napközben. Egy-egy zápor is kialakulhat, de nagyrészt napos időnk lesz holnap is.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Már is pörgünk tovább zenében Little Mix-el és Marshmallow-val, az újdonságot hozom. Remélem, hogy a kezetek is pörög benne evőeszközökkel. Ebédidő van, úgyhogy jó étvágyat. És ha ebédidő, akkor egy pici finomságot hadd ajánljak fel én is mellé. Az obj előtti zöldséges, egész pontosan ő ajánlott fel egy finom piros dinnyét egy nyertesnek. Így aki velünk tart ebben az órában, akár meg is nyerheti. You and

0: Programajánló.
1: Az előző órában beszámoltam a délelőtt és a kora délután programjairól a Ripronai Fesztiválon, amely főleg a képzőművészet, illetve a prózáé. De persze lesznek zenei programok is délután. Jön a Dynamite Youth Rock and Roll csapata 17 órától a Dorottyaház udvarára. Az utcazene Zsolnai kútnál 17.30-tól Nagy Barnival és Kispeti duójával folytatódik. Aztán egy érdekesség, az Európa Parkban az elhíresült influencer Hajdu Bianca tart majd egy kis performance-t, aki egyébként művészeti alkotásaival vagy alkotásaitól lett híres az Instán. Hát kíváncsian várom, hogy mit fog majd bemutatni, miről fog mesélni 18 órától az Európa Parkban. Hegyi Dávid utcazenén a Zsolnai kútnál 18.30-tól, és akkor a szupergrup az Arthur Rambo érkezik majd a nagyszínpadra 19 órától a Kossuth térre. Vele párhuzamosan a Dorottyaház udvarán egy ilyen csendes beülős koncertet ad majd Bodor Áron, a Csendesebb részem címmel, az utcazenén a Zsolnai kútnál pedig Dörnyei Szabival zárul majd este. Este 8-tól Gorgant Benzol duó, kicsit blúzos hangulatban az Európa Parkban, majd a Dorottyaház udvarán indul, sötétedés követően 20 óra 30 perctől hajnali egyig a Hangkép udvar, nagyon-nagyon szép és látványos fényfestéssel és DJ-kkel, DJ DB, Zozember és Meta fogja majd pörgetni a lemezeket, esetenként bakeliteket, míg a nagy színpadon a Kossuth téren este 9-től a Bagosi Brothers Company muzsikál, 10 órától az Európa Parkban, velük párhuzamosan pedig majd az Avarok akusztikus koncertje lesz hallható. És ez csak a mai nap második fele. Hol van még a szeptember 5-i egész napos őrület? Hát, erről majd a következőkben, a következő órában fogok szólni. Előtte azonban ajánlom magunkat is és játékunkat. Az Obi előtt található zöldséges játékát játsszuk mindjárt nagyjából 3 dal múlva. Bárki megnyerheti azt az egy nagy piros finom dinnyét, amit felajánlottak a játék nyereményeként.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Játék következik. Reklám.
1: Ahogy ígértem, lepörgött a három dal, és már is itt van a játék. Az objelő található zöldséges jóvoltából még nem kell lemondani a mézédes magyar dinnyéről, ugyanis még mindig kapható a jó minőségű magyar dinnye náluk. A különleges zamatú mézédes dinnyét akár meg is lehet kóstolni előtte. Így mindenféleképpen biztosra megy az ember. Zöldség, gyümölcs, obi, parkoló, mert gyümölcsöt enni jó, és nyerni is jó.

0: Higgyétek el nekem. Ha pedig vásárolnátok, nosza rajta, nyitva vannak hétfőtől péntekig, így ma is 9-től 18 óráig, holnap szombaton pedig 9 órától délig, de egyébként mindig lehet érdeklődni és nézelődni is a kínálatról, az aktuális kínálatról a Facebook oldalon, és személyesen ott az Obi előtti parkolóban. Na nézzük, hogy ki lesz az egész dinnye. Hát azé, aki a legszerencsésebb, és azé, aki előtt a játékunkon jól válaszol a feltett kérdésre, amire a válaszokat a 0670-32-32-355-re lehet elküldeni, akár Viberon, akár SMS-ben, de egyébként Messengeren is írhattok. Többen egyébként mindhárom platformot használják, szükségtelen, ilyenkor egyszer tesszük csak be a nevet, úgymond ebbe a kis virtuális kalapba a sorsoláshoz, úgyhogy bármelyiken írtok, teljesen jó. Még akkor is látjuk, hogyha valamiért ti úgy látjátok, hogy mi azt nem bontottuk fel, mondjuk azt a Messenger üzenetet. Ez itt az üzenőfalunk miatt van, ha olvasatlannak tűnik is, azért mi azt látjuk. Na nézzük a mai kérdést. Igazándiból tippelnetek kell, hogy idén vajon miért kiváló a magyar dinnye minősége? Azért A, mert sok eső volt. Azért B, mert kevés eső volt. Vagy azért C, mert jó sok napsütés volt. Hú, de ördöngös! Szerintem ez csak félre nyomni lehet esetleg egy telefon képernyőjén, de eltéveszteni nem. Indul a játék, jöhetnek az üzenetek, sorsolás pedig 20 perc múlva lesz.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
2: Reklám hangzott el. Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most!

0: játék következik.
1: Három dallal másztunk bele, úgymond a játékba eddig, és még három dal, amíg majd sorsolni fogunk. Úgyhogy jön még egy Christina Aguilera, egy Taylor Swift és egy CJ Lewis tétel, addig pedig még mindig lehet küldeni a válaszokat a kérdésre, hogy vajon idén miért kimagasló a jó a magyar dinnye minősége. A, mert sok eső volt, B, mert kevés eső volt, C, mert sok napsütés volt.
0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Játék következik.
2: Még ráadás időt is szántunk a játékra, olyan sok játékos volt, úgyhogy nem volt szívem nem elfogadni mindenkinek a válaszát és a játékba ugye az üzenet beérkeztét. De azért valamikor megállt kell parancsolni már csak azért is, hiszen a következő órában újabb játék jön. Szóval a játékunk itt és most véget ér, az eddig beérkezett válaszokat már is átemeltük a sorsoló rendszerbe. Előtte már is egy 20-as telefonszám, vagyis a nyertesé, amelyhez két név tartozik, József Lőrinc, úgyhogy ő a nyertesünk, vagy József Lőrinc, vagy Lőrinc József. Gratulálok, bocsánat meg a Lőrinc József, mert hogy CZ van a nevében, akkor biztos, hogy az a vezetéknév, de ez mit sem változhat a tényen, hogy ő József a nyertesünk, akinek ezúton is gratulálunk. A nyereménye egy dinnye, úgyhogy leadjuk a nevet és a telefonszámot. Ezek bemondásával vehető majd át, választható ki a nyeremény. Gratulálunk!
0: Reklám!
3: Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry! Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Kedvenc zenéiddel. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Szendvicset és vegán bárt kaptak az általános iskolások Kaposváron. Hazai pályán lesz edzőmeccse holnap a KNRC-nek. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Mintegy 5800 kaposvári általános iskolás kapott ajándék 10 órait az iskola kezdés alkalmából. A Kométa idén is szendvicsekkel lepte meg a diákokat. A kezdeményezéshez pedig második éve a Fino Food Kft. Is csatlakozott, amely vegán bárral egészítette ki a csomagot. A két cég vezetője csütörtökön személyesen is ellátogatott a Bárci Gusztáv módszertani központba, ahol átadták az ajándékokat a gyerekeknek. A Kométa egyébként nem csak az iskola kezdéskor segíti az intézményt, egész évben havonta mintegy 40 kg élelmiszerrel támogatja a Bárcit. Saját édesanyját ütötte meg egy kaposvári férfi egy családi vita során. A vád szerint a férfi tavaly júliusban ittasan ment haza, majd egy ingatlanügy miatt összeveszett a vele egy háztartásban élő idős édesanyjával. A vita hevében kétszer arcon ütötte a koránál fogva korlátozottan védekezni képes nőt, aki könnyebb 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A kaposvári járásügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és pártfogó felügyeletet indítványozott a férfival szemben. Először láthatják szombaton a szurkolók a KHG-KNRC idei csapatát. A női röplabda csapat a székesfehérvári MÁV előrében játszik majd felkészülési mérkőzést hazai pályán. A KNRC-nek volt már egy edzőmeccse a napokban szintén hazai környezetben, de a Veszprém elleni találkozó még zárt kapus volt. A szombati KNRC-MÁV előre edzőmeccs 16 óra 45 perckor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Országos fásítási programot indít a kormány, amelyre több mint 10 milliárd forintot fordítanak 2030-ig. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint új erdőket telepítenek, fákat ültetnek a településeken és vízparti sétányok mentén is. A programban olyan fafajokat részesítenek előnyben, amelyek jobban bírják a megváltozott melegebb és szárazabb éghajlatot. Nem csak új fákat ültetnek, támogatást biztosítanak a már meglévő idős vagy rossz állapotú fák megmentésére és gondozására is. Újraindulhat az Erasmus program valamennyi magyar egyetemen. Lanner Judit oktatási miniszter szerint a korábban kizárt 21 intézmény is rendelkezik már érvényes pályázattal a 2026-2027-es tanévre. Az érintett magyar egyetemeket 2022-ben zárták ki a programból átláthatósági és összeférhetetlenségi problémák miatt. Az Erasmus az Európai Unió programja, amely többek között külföldi tanulmányokat és egyetemi csereprogramokat tesz lehetővé a hallgatóknak. 50 ezer munkahelyet szüntet meg a Volkswagen csoport. A német autógyár emellett a felére csökkenti modelljeinek számát, hogy visszafogja költségeit és hatékonyabbá tegye a termelést. A vállalatot elsősorban az egyre erősebb kínai verseny és az amerikai vámok hozzák nehéz helyzetbe. Egyelőre nem közölték, hogy pontosan mely üzemeket és dolgozókat érinti a leépítés, és konkrét gyárbezárásokról sem született bejelentés.
0: Időjárás jelentés.
2: Délután is marad a napos, változóan gomoly felhős idő. Csapadék nem várható, a hőmérséklet pedig kicsivel 30 fok felett tetőzik. Szombaton egy gyenge hidegfront miatt kicsit felfrissülhet a levegő, legfeljebb 28 fok lesz napközben. Egy-egy zápor is kialakulhat, de nagy részt napos időnk lesz holnap is.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Továbbra is jó étvágyat kívánunk, itt vagyunk az ebédidő felénél. A hírek alatt kiszaladtam a főutcára, óriási a zsongás már a Ripronai Fesztiválon, kint vannak a középiskolások, egy csomó általános iskolás, és mindazok, akik már túl vannak egy korai munkaidő befejezésen. Igazi fesztiválvárosi hangulat van a főutcán, érdemes végig sétálni rajta, fényképezkedni, nézni, tapasztalni. Hamarosan a szórakoztató műsorok is indulnak, délután 3-tól.

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: Ha még van a munkaidőből, akkor kitartást, hozzábízom benne, hogy minél hamarabb vége. A következő nagyobb hullám majd 2-kor, aztán 3-kor, 4-kor lesz. Aki ugye korábban végez, valahol meg nincs korábban végzés, mert ez mindig attól függ, hogy mikor kezd az ember délelőtt reggel, így aztán nagy mértékben függ attól, hogy mikor is végez. De aki már végzett, annak egyrészt jó szórakozást a Ripronai Fesztivál programjaihoz, hozok már is néhányat majd a következő program ajánlóban, illetve jó bevásárlás esetleg a hétvégére, a rádió pedig legyen ott mindenhol veletek a háttérben. Aki pedig még dolgozik, annak kitartást, de már lehet tervezni ugye a hétvégét, amiben akár strandolás is simán lehet, mert hogy az idő mindenféleképpen megvan és meg lesz hozzá. Ma holnap után olyan 30-32 fokos maximumra kell számítani, sőt még hétfőn, kedden is. Szerdára lesz még melegebb is, akár 34 Celsius fok. Ugyanakkor eső várható majd a jövő hét közepén, amely kitart a csütörtök hajnalra is, és mintegy 10 fokot viszi lejjebb a hőmérsékletet. Na, teljesen jó, késő nyári idő, még a plusz 25 Celsius fok is. Nem panaszkodhatunk rá, az eső meg amúgy is kell. Utána a körülbelül 3 hétnyi előrejelzés alapján ez a napi 23-25 Celsius fokos maximum maradni is fog már. Azért az se rossz, nem? Hogy az októbert is még majd 25 fokkal indítjuk.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot. Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n. Programajánló.
1: A kaposvári kultikmozi mai kínálatában a Ted és a csodalámpa mesefilm, a Mancsőrjárat a dinófilm mesefilm. Nézem, hogy van-e még mese. Nincsen, tehát minden más már nagyobbaknak való. Így a Zendülés új Jason Statham film, a Csak egy éjszaka romantikus vígjáték. Pókember vadonatúj nap, a Torrente 6 az elnöki ügy. Kicsit már azért elfáradt így a széria végére, de hát most akkor úgy néz ki, hogy ismételten megtekinthető. Aztán Inside Us köztünk járnak, thriller, Tériszony, kalandfilm, dráma is. Terminátor 2 az ítélet napja, a 35. évfordulós kiadás ez a sci-fi. Ismét a széles vásznon lehet megtekinteni, aztán van Odüsszeia és Kutya csillag kép is még a kínálatban. Említettem a korábbiakban, hogy javában zajlik a Riprunai Fesztivál az utcatárlattal, az Icsisek és a Riprunai Művészeti Karának bemutatóival, kiállításaival, közösségi festéssel és még mindig interaktív zenei előadásokkal. Aztán 3 órától jön a Romhányi 105, Romhányi József, Romhányi, a Rímhányó Romhányira emlékezve Spilák Klára színművész és Várkonyi Judit, a Romhányi életrajzi könyv szerzője, az Aduásznak írónője fog majd beszélgetni. Jönnek az utcazenei produkciók és a különböző koncertek, lesz gyermekprogram is már a színpadon. A nagy fellépők pedig az Arthur Rambo Supergroup este 7 órától a Kossuth téren, utána a Bagosi Brothers Company. Aztán az Európa Parki fellépők azon a színpadon Hajdu Bianca, Influencer, illetve a Gorgen Benzol Duo egy kis blues zenével, és az Avarok akusztikus koncertjével, ami pedig a holnapi napot illeti, főként a gyerekeknek szól majd, lesz cirkuszi játszóház, mesebarlang előadás a Kaptár Színházzal, lesznek gólyalábasok, nitatánc, picurimuri koncert, bűvész show is többek között, kézművesség a Somogy megyei Népművészeti Egyesülettel, kristálykvartett mesekoncert, Irka Firka ír, kocsma zene, Kámforbáb Színház, bicikli show, Titi Táncház az Agórában, folklor koncert, és aztán a holnapi nagy fellépők a Bieber's és a 30Y.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Kedvenc zenéiddel! A pillanat a tiéd!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Reklám.
1: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
3: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
4: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
5: Kattárs. A Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Esőkertekkel és víztározókkal készülnek Kaposvár az egyre szélsőségesebb időjárásra. Visszatér a KKK-hoz Filipovics Márkó. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Esőkertekkel és víztározókkal készülnek Kaposvár az egyre szélsőségesebb időjárásra. A város egy 3,5 milliárd forintos programra pályázott, amelynek célja, hogy a hirtelen lezúduló csapadékot ne engedjék elfolyni, hanem összegyűjtsék és aszályos időszakokban öntözésre használják. Szita Károly erről a péntek reggeli interjújában beszélt a Rádió Moston. A tervek 8 kaposvári helyszínt érintenek, többek közt a Színházparkot, a Cseri Parkot és a Jókai Ligetet, ahol új zöld és rekreációs területeket is kialakítanának. A polgármester szerint a pályázatot a szakmai zsűri már kiválónak minősítette, a 3,5 milliárd forintos támogatásról azonban még nem született végleges döntés. Visszatér a Kométa KVD Kaposvári KK-hoz Filipovics Márkó. A magyar válogatott kosárlabdázó ismét nevelőegyesületében folytathatja pályafutását. A 30 éves játékos Kaposváron mutatkozott be az élvonalban, később pedig Székesfehérváron, Szegeden és Szombathelyen, valamint 6 különböző külföldi bajnokságban is megfordult. Az előző idényt Portugáliában kezdte, majd tavasszal a Falkó Szombathelyhez igazolt, amellyel magyar bajnoki címet szerzett. Filipovics számára családi szempontból is különleges a hazatérés, hiszen testvére Filipovics Péter ugyancsak a Kaposvári Kosárlabda Klub játékosa, édesapja pedig a csapat segédedzője. Akár 6-700 vidéki benzinkút működése kerülhet veszélybe a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. A szervezet ezért azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag piac rendkívüli átvilágítását sürgeti. Többek között a MOL nagy kereskedelmi árképzését és ellátási gyakorlatát is megvizsgálnák, szerintük ugyanis romlottak a független kutak működési feltételei. A szövetség hangsúlyozta, nem állami támogatást kérnek, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árakat és egyenlő versenyfeltételeket. Meghalt az országos mentőszolgálat egyik dolgozója, miután Budapesten kizuhant a mentőszékház 7. emeletéről. Az eset csütörtökön történt, a körülményeit jelenleg is vizsgálják. A rendőrség közlése szerint idegenkezőség gyanúja nem merült fel. Az országos mentőszolgálat közlése szerint minden támogatást megadnak az elhunyt családjának és kollégáiknak. Jól vizsgázott az idei görög dinnye, de az árusoknál azért találtak szabálytalanságokat. A Fogyasztóvédelmi Hatóság több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import dinnyéket, és a vizsgálatok szerint a gyümölcsök minőségével alapvetően nem volt probléma. Növényvédőszerből sem találtak határérték feletti mennyiséget, viszont több árusnál hiányosan tüntették fel a dinnye származását vagy minőségi osztályát. A hatóság 34 esetben összesen több mint 1,5 millió forint bírságot szabott ki.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután is marad a napos, változóan gomoly felhős idő. Csapadék nem várható, a hőmérséklet pedig kicsivel 30 fok felett tetőzik. Szombaton egy gyenge hidegfront miatt kicsit felfrissülhet a levegő, legfeljebb 28 fok lesz napközben. Egy-egy zápor is kialakulhat, de nagy részt napos időnk lesz holnap is.
0: Időjárás jelentést hallottak.
7: A Rádió Most stúdiójában
8: Keszthelyi Tibor. Éppen csak levegőt veszek, és már sorolom is a folytatást. Afrojack, Alex Warren, Ray Dalton, Westlife. Ezzel kívánok nagyon-nagyon kellemes péntek délutánt. Jó, mindjárt itt a munkaidő vége is. Kitör a hétvége. Játékos kedvűek, figyelem, ebben az órában is lesz majd játék. Méghozzá finomságért, ugyanis a Kométa ajándékcsomagját lehet majd megnyerni. Itten a Rádió Mostól. Figyeljetek, érdemes...

Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. Cover my tracks, I can't bear.

0: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt. Programajánló.
1: Bízom benne, hogy már legalábbis a hazaúton, vagy nagyon a munkaidő végén ér benneteket ez a program ajánló. Tartalmas hétvége áll előttünk. Egyrészt ugye a Ripronai Fesztivál, amely Temérdek jó kis programot tartalmaz. Felsorolni is nehéz, amennyi minden lesz látható, hallható még. Például a holnapi nap folyamán lesz Seder Chanson koncert az Európa Parkban, sok-sok francia slágerrel. Rúd táncosok a Whitebird Paul Ariel Art Studio-val. Aztán fellép majd a neves Mr. Firehand and Jumping Matt Boogie Woogie és Blues Duo a Dorottyáz udvarán. Itt fog koncertezni a Beavers, egy román folklorzenekar, az Imago Mundi. Lesz bicikli show, fellép majd Lippi. Mit csinálsz? Tegnap is koncertezett, azonban most ez alkalommal utcazenét készít majd. Lesz Bábszínház. Mesekoncert, bűvéssow, ma meg például az Arthur Rambo Supergroup koncertje és a Bagosi Brothers koncertje este 9 órától, de városrészi eseményt is tartanak holnap. Nyárbúcsúztató falunap lesz Toponáron, amely már reggel megkezdődik a bográcsos ételek főző versenyével, aztán lesz majd lovagi bajvívás, ovis műsor, fellép a Danza de la Mórese, a Decsi fivérek, a gyerekeket ugrálóvár, népi játékok, játszóautó, trambulin és csillámfessé szórakoztatja, lesz hordóvonat, lovaglás még az idősebbeket, cukor és vérnyomásmérés is várja, szóval tartalmasan telik a nap, az már egyszer biztos, még a kaposvári nagypiacon lecsó főző versenyt rendeznek holnap, tehát nem csak verseny lesz, hanem kóstoló kézműves foglalkozások a gyerekeknek és helyi termelők portékáinak vására is. Ajánlom magunkat is, a mi programjainkat itt a Rádió Mostban. Mindjárt egy játékot, a Kométa jó voltából lehet egy ajándékcsomagot nyerni majd. Zenegépet kapcsolunk délután 5 órától, hogy minél több dalt hallgathassatok a péntek délutánban, kora estében. Hírösszefoglalóval kétszer jelentkezünk majd este 9-kor és este 6-kor, és jön majd a mutató szolgáltató magazin műsor is 8 órát követően.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Gázellós. Játék következik. Reklám.
1: Van egy jó hírem, és van egy rossz hírem. Hát a rossz hír az, hogy sajnos véget ér ez a játék sorozat. A jó hír, hogy még mindig keresünk egy nyertest, mert van még egy ajándékcsomagunk a Kométa jóvoltából. A Kométa a Hannes Food Egyesület alapító tagja, tudtátok? Amely szemléletmódot Giacomo Pedranzini úr álmodta meg. A kezdeményezésnek az a célja amúgy, hogy az élelmiszer termelési lánc fenntarthatóbb és egészségesebb legyen. A Hannes Food pillérei között ott van a józanész és az egyensúly, valamint a finom, egészséges és persze megfizethető élelmiszer. Igen, ezek nagyon-nagyon hasznos dolgok, én úgy vélem. Nem véletlenül népszerű annyira a Kométa, mint amennyire népszerű. Érdemes válogatni a bőséges kínálatukból. És most ugye nyerni egy egész ajándékcsomagnyit, éppen most vették át például a tegnapi nyereményt. Még valakit azonban szeretnék megörvendeztetni. Nagyon egyszerű, már is felteszek egy kérdést. Vissza kéne idézni abból, amit az előbb mondtam. Elküldeni SMS-ben, Viberön vagy Messengeren a 0670-32-32-355-re, és akkor utána már csak a szerencsébe kell bízni. Eredményhirdetés 6 dal múlva lesz, előtte pedig jöjjék maga a kérdés. Ugye ilyen nagyon fontos pilléreket soroltam, amelyek a Hannes Foodot és a Kométát jellemzik. Vajon melyik nem volt a felsoroltak között? A technológiák újragondolása? Vagy B. a józanész és az egyensúly? Vagy C. az, hogy finom, egészséges és megfizethető? A három felsoroltból kettőt elmondtam, egyet nem. Melyik a kakukktojás?
0: Reklám hangzott el.

0: játék következik.
1: Jött a Weekend és a Dancing in the Flames itt a Rádió Moston, miközben zajlik javában a játék. Mondjuk úgy a feléhez érkeztünk, három dal múlva a sorsolás lesz, addig pedig még mindig várjuk a válaszokat elérhetőségeinkre a Kométa ajándék csomagjáért. Azt kérdeztem, hogy ugye fontos pilléreken nyugszik Kométa által alapított Honest Food Egyesület jellemzése. Mondok most három ilyen jellemzést, az egyik kakukk tojást, azt kell megmondani, hogy melyik nem tartozik az alappillérek közé. A. Az, hogy a technológiákat újra kell gondolni, vagy B. Az, hogy józanész és egyensúly fontos az élelmiszer előállításban, vagy pedig C. Fontos, hogy az élelmiszer finom, egészséges és megfizethető legyen. A három állításból kettő jó, a harmadik kakukk tojás, ezt kell megnevezni, hogy a betűjelet beküldeni a 0670-32-32-355-re.
0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most! Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night,

0: Játék következik.
1: A 91-es klasszikus Might and the Mechanics sláger után véget ért játékunk. Ismét temérdek üzenet jött mindhárom platformon. Nem is maradt más hátra, mint a sorsolás, amely meg is van, és olalá, ez alkalommal is egy úriember lett a nyertesünk, akit még akár ha lehet meg is sürgetnék, hogy itt jön a hétvége, a nyakunkon van, jöjjön ő mielőbb be a nyereményért. Őt egyébként úgy hívják, hogy Nagy Lóki Timur, akinek ezúton is gratulálok, a nyereménye egy finomságokkal teli Kométa ajándékcsomag.
2: 91.2 Rádió, most!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Szeptember 5-én 8 és 12 óra között lecsófőző verseny a Kaposvári Nagypiacon. Gyere el és kóstolj bele a különleges receptekbe, szurkolj a csapatoknak, vagy állj te is fakanalat ragadva a bogrács mellé. Ingyenes kóstolók, kézműves programok, helyi termelők finomságai. Egy nap, ami a jókedvről és az ízekről szól. További részletek a Kaposvári Nagypiac honlapján és a Facebookon.
3: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Szakmai napot tartottak a Kaposfüredi Napsugár szociális intézményben. Teljesen megújul a piac. Jó napot kívánok, én Pál Patrícia vagyok, és hozom önöknek a Rádió Most híreit. 3 óra van. A fogyatékossággal élők sportolási és munkalehetőségeiről tartottak előadásokat és bemutatókat pénteken a Kaposfüredi Napsugár szociális intézményben. A résztvevők különböző sportágakat is kipróbálhattak, emellett szó esett a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási lehetőségeiről. Továbbá bejelentették azt is, hogy új, akadálymentesített szolgálati járművet kap a mozgáskorlátozottak Somogy megyei egyesülete. Az eseményen Szita Károly elmondta, hogy a jármű megvásárlásához Kaposvár 8 millió forintos támogatást biztosít. A liftelés kerekesszék rögzítőkkel felszerelt járművet várhatóan októberben állítják szolgálatba. A mozgáskorlátozottak megyei egyesülete jelenleg 5 telephelyen 162 embernek biztosít munkát. 550 millió forintból újul meg a Kaposvári Nagypiac. A teljes egészében uniós forrásból megvalósuló beruházás során korszerűsítik a régi piac csarnokot. Megújul a padlózat, a mosdók és az árusítóhelyek, valamint az épület szigetelése és fűtési rendszere is. Kicserélik az újabb piacépület megrongálódott tetőszerkezetét, és a piac akadálymentesítésére is sor kerül. Először láthatják szombaton a szurkolók a KHG KNRC idei csapatát. A női röplabda csapat a székesfehérvári MÁV előrével játszik majd felkészülési mérkőzést hazai pályán. A KNRC-nek volt már egy edzőmeccse a napokban, szintén hazai környezetben, de a Veszprém elleni találkozó még zárt kapus volt. A szombati KNRC-MÁV előre edzőmeccs 16 óra 45 perckor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Saját édesanyját ütötte meg egy kaposvári férfi egy családi vita során. A vád szerint a férfi tavaly júliusban ittasan ment haza, majd egy ingatlan ügy miatt összeveszett a vele egy háztartásban élő idős édesanyjával. A vita hevében kétszer arcon ütötte a koránál fogva csak korlátozottan védekezni képes nőt, aki könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A kaposvári járási ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és pártfogó felügyeletet indítványozott a férfival szemben. Újraindulhat az Erasmus program valamennyi magyar egyetemen. Az oktatási miniszter szerint a korábban kizárt 21 intézmény is rendelkezik már érvényes pályázattal az idei tanévre. Az érintett magyar egyetemeket 2022-ben zárták ki a programból. Az Erasmus az Európai Unió programja, amely többek között külföldi tanulmányokat és egyetemi csereprogramokat tesz lehetővé a hallgatóknak.
0: Időjárás jelentés.
4: A délután további részében is marad a napos, változóan gomoly felhős idő. Csapadék nem várható, a hőmérséklet pedig 30 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
5: A hét egyik legjobb részében járunk, azaz a péntek délutánban. Ha már nincs munkaidő, akkor azért, ha pedig még van, akkor azért, mert azért a legtöbb helyen véget ér nem is olyan sokára. Maradjunk is lendületbe hozzá. Kemred, Mango Rise, Switch Disco a folytatásban.

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Színes és nemzetközi a kínálat itt a Rádió Mostban. Fifth Harmony után Teddy Swims érkezik, meg Gwen Stefani és Akon, hazai banda is lesz a Follow the Flow. Ez egyébként a Ripronai Fesztiválra az ideire is érvényes, hiszen egy picit nemzetközi volt idén is, pont a Mit csinálsz tegnapi fellépésére gondolok itt az Európa Parkban. Volt alkalmam picit beszélgetni az együttes, a formáció három tagjával, mert hát azért nagyon gyorsan kiderült, amikor nem magyarul szólnak, hanem angolul, és akkor a kérdésre elmondták, hogy van egy magyar tag, aki egyébként szomszédvári pécsi, Balázsnak hívják nem mellesleg, maga az alapító Lippi, holland énekesnőjük Leona pedig egyébként Belgiumból érkezett. Rajtuk kívül egyébként lesz romániai fellépője is a mai rendezvénynek, és amerikai is, ahogy nézzük, hiszen Danny Bain onnan származik, őt nem mellesleg ma délután 4-kor lehet majd látni egy gyermek előadáson, ez a fánlakó gyermek lesz, és ha már ide belekevertem ezt a programot, akkor nem sokára hozok egy kis kínálatot is a Ripronai Fesztiválról.

0: Popdiszkó legendát, Teddy Grantet hallgattuk 1982-ből, és van nekünk is hazai legendánk, aki élhet, de sajnos nincs közöttünk, Fábel Juliról van szó. A zené viszont megőrzik fergeteges lényét. 2018-as Jazz and Wine zenéje érkezik mindjárt itt a Rádió Mosban a Bujék című film betétdalaként. Előtte azonban teszünk egy kis kitérőt.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Az úgynevezett Tarahumara indiánok, a Rarámurik.
3: Rarámurik, jó nevű van.
2: Lazán lefutnak 200-300 kilométereket megállás és pihenés nélkül hegyi terepen.
3: Hűha.
2: Vannak ultramaratonisták, van egy magyar ilyen extrém ultramaratonista. Egyszer mesélte, hallottam vele egy interjút, hogy fönt futott a Himalájában, azt hiszem heten neveztek, öten élték túl.
3: Igen.
2: És mondta, hogy ő neki nagyon érdekes volt, mert volt egy olyan egy órája, amikor futott, és hogy...
3: Kimaradt minden.
2: És hogy nem, hanem hogy utolérte egy másik futó, és nagyon kedves volt, mert segített neki átlendülni a holdponton, mert beszélgetett vele, és még inni is adott neki. És a verseny után mondta, hogy végig egyedül futottál, tesó. Ott nem volt senki.
3: Hoppá.
2: Behalusta. Mondta, hogy ott az agy átkapcsol egy teljesen más sztoriba.
4: Atya,
2: az milyen?
1: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot! Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába! Kaposvár két keréken is vár! Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
6: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugóváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Fonzi! Di Wai!

0: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt. Programajánló.
1: Kikacsintunk a jövő hétvégére, amikor is Méz Fesztivál lesz ismételten immáron 20. alkalommal. Plusz nyilván a szakma is itt találkozik a Zselici Méhész Regionális Konferencia szakvásáron. De egyébként a kedves közönségnek sok minden lesz, számos fellépő, gyerekműsor, bandibával, aztán a kaposvári fúvózenekar is fellép majd többek között. Lesz szokás szerint Méz lovagrendi felvonulás, és a Méz királynő is jelen lesz. Műsort ad Zsani és a Cherry, utcabál is lesz a Maxim zenekarral. Másnap, mert hogy ez péntek délutáni program, a Fúvó zenekar folytatja, táncol majd az NDC, a környékbeli nyugdíjas egyesületek is fellépnek majd. Az NDC Enapon is táncolni fog, és a Méz együttes is fellép, és a Senior celebrálja majd az utcabált szombaton este. Persze ez még arrébb van azért egy kicsit, és ezen a hétvégén is van bőven látni, hallani való. Elindult a délutáni program a Riprónai Fesztiválon. Már zajlik a beszélgetés a Romhányi 105 Spilák Klára színművésznővel személyesen, és Várkonyi Judittal, a Romhányi József életrajzi könyvének szerzőjével. Az Adóászt ugyanis ő írta, sztorizgatnak, idézik a híres rímhányó legendás életét és persze rímeit, énekelnek is, felolvasnak is, szóval jó kedvel zajlik majd. Egy csomó utcazenei produkció van a Zsolnai kútnál, már Dörnyei Szabi zenél fellép majd a Csintalanok duó, aztán Nagy Barné és Kis Peti duója, megszólal Danny Bain zene masinája is. Az Európa Parkban vele, Danny Bainnel lesz a Fánlakó Gyermek című előadás, fellép Hajdú Bianca influencer művé, a Gorgel Benzon Duo és az Avarok Akusztik, a Dorottya ház udvarán Rock and Roll egy kis boogie-woogie a Dynamite Dudes-szal, Bodor Áronnal Csendesebb részem lemezének koncertjét tartja majd. Aztán később a Hanklip udvarban jönnek a DJ-k Decibel, Zozzember és Meta, míg a Kossuth-téri nagy színpadon ma az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers ad koncertet. Mindez, amit felsoroltam, természetesen díjmentesen.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Reklám.
1: Jön a jubileumi 20. Kaposvári Mézfesztivál konferenciával és szakvásárral. Szeptember 11-én és 12-én méz és méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés produkciók várnak a Főutcán és az Európa Parkban. 20. Kaposvári Mézfesztivál. Édes élmények, kihagyhatatlan programok.
2: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
3: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazma Ponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jó tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
4: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Oláh Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
5: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Esőkerteket alakítanának ki Kaposváron. Visszatért a KKK-hoz Filipovics Márkó. Jó napot kívánok, 4 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Esőkertekkel és víztározókkal készülne Kaposvár az egyre szélsőségesebb időjárásra. A város egy 3,5 milliárd forintos programra pályázott, amelynek célja, hogy a hirtelen lezúduló csapadékot ne engedjék elfolyni, hanem összegyűjtsék és az aszályos időszakokban öntözésre használják. Szita Károly erről a péntek reggeli interjújában beszélt a Rádió Moston. A tervek 8 kaposvári helyszínt érintenek, többek között a Színházparkot, a Cseri Parkot és a Jókai Ligetet, ahol új zöld és rekreációs területeket is kialakítanának. A polgármester szerint a pályázatot a szakmai zsűri már kiválónak minősítette. A 3,5 milliárd forintos támogatásról azonban még nem született végleges döntés. 13 honvédségi alakulat kapta vissza történelmi nevét szeptember 1-től, köztük a Kaposvári Ezred is. Az alakulat ismét 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezred néven működik. A Honvédelmi Minisztérium szerint a mostani visszaállítás előtt a katonák véleményét is kikérték, és az alakulatok döntő többségénél a korábbi történelmi elnevezést támogatták. Visszatér a KKK-hoz Filipovics Márkó. A magyar válogatott kosárlabdázó így ismét nevelőegyesületében folytatja pályafutását. A 30 éves játékos Kaposváron mutatkozott be az élvonalban, később pedig Székesfehérváron és Szombathelyen, valamint 6 különböző külföldi bajnokságban is megfordult. Az előző idényt Portugáliában kezdte, majd tavasszal a Falkó Szombathelyhez igazolt, amellyel magyar bajnoki címet szerzett. Filipovics számára családi szempontból is különleges a hazatérés, hiszen testvére ugyancsak a Kaposvári Kosárlabdaklub játékosa, édesapja pedig a csapat segédedzője. Akár 600-700 vidéki benzinkút működése kerülhet veszélybe a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. A szervezet ezért azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyagpiac rendkívüli átvizsgálását sürgeti. Többek között a MOL nagykereskedelmi árképzését és ellátási gyakorlatát is megvizsgálnák, szerintük ugyanis romlottak a független kutak működési feltételei. A szövetség hangsúlyozta, nem állami támogatást kérnek, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árakat és egyenlő versenyfeltételeket. Meghalt az országos mentőszolgálat egyik dolgozója, miután kizuhant a budapesti mentőszékház 7. emeletéről. Az eset csütörtökön történt, a körülményeit jelenleg is vizsgálják. A rendőrség közlése szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel. Az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy minden támogatást megad az elhunyt családjának és kollégáinak.
0: Időjárás jelentés.
6: A délutáni meleg után estére gyorsan, de kellemesen mérséklődik a hőmérséklet. Derült, többnyire zavartalanul tiszta idő várható, csapadékra nem kell számítani. Éjjel 22-23 fokot mérhetünk, hajnalra pedig 19-20 fok köré hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, én Széki Éva vagyok, vendégünk pedig a stúdióban Szita Károly Kaposvár polgármestere, aki már korábban bejelentette, hogy Kaposvár lesz az ország legfenntarthatóbb városa. Polgármester úr, mit jelent egészen pontosan a fenntarthatóság?
2: Ez arról szól, hogy önmagunk tudjuk eltartani önmagunkat, és a lehető legkevesebbet kelljen a szükségleteinkből kívülről idehozni Kaposvárra, mert az pénzbe kerül, az vagy van, vagy nincs, vagy megfizethető, vagy pedig nagyon drága. Elindultunk mindegy 5 esztendővel ezelőtt ezen az úton, és nagyon sok mindent elértünk már. Néhány példát engedje meg, hogy felsoroljak. Nézzük a napelemeket. Miért épültek napelemek az épületeink, óvodáink, iskoláink, intézményeinknek a tetején? Nagyon egyszerű oka van, túl drága volt, és túl drága az elektromos államnak a költsége, és azért, hogy ne vásárolnunk kelljen, vagy legalábbis ne teljes egészében meg kelljen vennünk az elektromos áramot, hogy több juthasson a gyermekeinkre, akik ott tanulnak, ott töltik a napjaikat, ezért döntöttünk úgy, hogy saját magunk állítjuk elő az elektromos áramot. Nagyon sokat spóroltunk egyébként ezzel. Vagy itt van a távfűtés. Önök is sokat beszéltek róla, miért építettük meg a biomassa üzemünket. Nagyon egyszerű oka van, mégpedig az, hogy a meleget a távfűtött lakásokba, a távfűtött intézményekbe eddig úgy állítottuk elő, hogy megvásároltuk a földgázt. A földgáz pedig voltak olyan időszakok, amikor izgulni kellett, hogy jön, és voltak olyan időszakok, amikor mint a fogunkat rágnánk, olyan drága volt, hogy ki tudjuk-e vajon fizetni. Ezért döntöttünk úgy, hogy egy olyan rendszert kell kiépíteni, hogy ne emelkedjen a távfő ára. Vagy megadjuk azt a lehetőséget, hogy ne úgy emelkedjen, ahogy a világpiac ezt szeretné tőlünk várni, akkor, amikor megemeli a gáznak az árát. Akkor váljunk le a gázról, volt erre a válasz, de ezért építettük meg a falpríték tüzelésű fűtőművünket. A gáznak a feléről már le tudtunk így mondani, ugyanis azt a felét, amiről lemondtunk, azt már falprítékból állítjuk elő, jóval olcsóbban és stabilabban tudjuk működtetni magát a távfűtést. Vagy itt van a nem is olyan régen átadott közvilágítási rendszerünk. Volt olyan időszak, amikor közel 500 millió forintba került a közvilágítási költség. Ez tarthatatlanná vált. Volt, amikor megúsztuk 400 millióból is, attól függően, hogy mit mondott a kormány, vagy mit mondott a világpiac, hogy mennyit kell érte fizettünk. Azt mondtuk, akkor kész, lecseréljük az egészet, korszerű lámpákat, szabályozható lámpákat teszünk fel, amely olyan fényerővel világít, ami szükséges, és nem ugyanazzal. És ezzel a technológiával most úgy számolunk, hogy 150 millió forinttal biztos, hogy kevesebb közvilágítási költséget kell majd fizetnünk. Vagy engedje meg még egy példát, napi életünket meghatározza, itt van a hulladékgazdálkodás. Mit csinál a városoknak a jelentős része? Összeszedi a szemetet, elássa. Mi összeszedjük a szemetet, összeszedjük a hulladékot, és az első gondunk nem az, hogy gödröt ássunk és eltemessük, hanem az első gondolatunk az, hogy mit lehetne még belőle csinálni. Na ezért alakítottuk át a hulladékgazdálkodási rendszerünket, és itt a gazdálkodás szót húznám alá, visszük a kommunális hulladékot, ebből komposztot csináljuk. Gyűjtjük önállóan a zöld hulladékot, ebből szintén komposztot csinálunk. Az országban egyedülálló módon összegyűjtjük a háztartási sütőolajat, ebből pedig üzemanyag lesz. Összegyűjtjük a papírt, azt külön tudjuk hasznosítani, hogy csak néhány dolgot említsek. És itt van a víz, és az idei év az külön izgalmas volt e tekintetben, mert olvashatták, láthatták, hogy nagyon sok település arra kényszerült, hogy a nagyaszályos időszak jött most be, klímaváltozásunknak köszönhetően, és korlátozni kellett a vízfogyasztást. Kaposvárra nem kellett. Egyszerűen azért nem kellett korlátozni a vízfogyasztást, mert olyan vízszolgáltató rendszert alakítottunk ki, amikor nem vásároljuk a vizet, hanem kutakat furtunk, és saját kutból állítjuk elő. Így lettünk egyébként az ország egyik legalacsonyabb vízdíjat fizető városa. Ebben az évben évvégig még 2 új kutunk lesz, és a következő esztendőben is új kutakat fogunk fúrni, annak érdekében, hogy aszály még lesz, sajnos, nagy gondot fog még ez nekünk később okozni, ne kelljen a vízhiány miatt, ne kelljen elrendelnünk a korlátozást.
0: Még nincs vége. A Most megkérdezzük nem sokára folytatódik.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Folytatjuk beszélgetésünket Szita Károllyal, Kaposvár polgármesterével. Műsorunk második részében egyebek mellett a Ripronai Fesztiválról is szót ejtünk. Nagyon sok elemét említette a fenntartatóságnak, polgármester úr, vannak-e további célok, tervek, lehet-e ezt még tetőzni, fokozni?
2: Ez a klímaváltozás. Tagadhatja ember, be is csukhatja a szemét, de hát itt van a nyakunkon, nem is a nyakunkon, már az életünk. Hát mögöttünk hagytunk olyan éveket, emlékezzen csak vissza rá, amikor a klímaváltozás villámárvizeket hozott. Amikor egy nap alatt megkaptunk több mint egy hónapnyi csapadékmennyiséget. Mi történt? Ez a víz folyt le a magasabban fekvő területekről lefelé, elöntött bennünket, bement a Kapos folyóba, és nem tudtuk ezt a vizet megtartani azért, hogyha jön egy aszályos időszak, mindamelyik pedig már most volt, akkor legyen egy olyan tartalékvízünk, amelyikkel az öreg fákat öntözni tudnánk. Mert a villámárvíz, a villámcsapadék, az nem öntözi meg őket, azon átmegy. Na, erre találtunk ki egy olyan módszert, pályázatunkat benyújtva, amikor megkívánjuk fogni a villámárvizeket. A magasabb helyeken, például a lakótelepeken, hát tele vagyunk burkolt parkolóval, mindig tele vannak. Mi történik ott? A magasabb területeken jön a villámárvíz, elkezd lefelé folyni, mi pedig azt szeretnénk, hogy egy jó része ott maradna, hogy a lefolyását is lassítani tudjuk, hogy például ne öntse el a budai Nagyarantal utcát, amit néha el szokott önteni, és ezt Szivacsvárosnak hívják, ezért rakunk oda vízátteresztő burkolatokat, ezzel tudjuk öntözni például az öreg fáinkat, hogy ezzel tudjuk öntözni, hát mennyi fát ki kellett vágni ide? Akár hiszi, akár nem, közel vagyunk már a 100-hoz. Egyszerűen azért, mert kiszáradtak. És itt az öreg fákról van szó. De ugyanígy vagyunk a tetőkön is, csak néhány példát mondok önnek, itt vagyunk a tetőkön, a lapos tetőkön. Mi történik? Hullik le a csapadék, az folyik le. Aztán ez a csapadék is megy el. Erre esőkerteket fogunk kialakítani. Minden olyan városrészben van olyan terület, ahol bevezetve a csapadékot ott össze tudjuk gyűjteni, vagyis tárolni tudjuk ezekből az esőkertekből, és ezeket tudjuk felhasználni a növényeink öntözésére is. Mondja, ha növényeink egészségesek, akkor jobb a levegőnk, akkor jobban el tudjuk viselni a kánikulát is. Vagy nézzük meg a Kapos folyót, vagy nézzük meg a Malomtavat a Városligetnél. Egy kihasználatlan mindegyik. A Kapos folyónak nem állandó a vízszintje. Megépítettük az árvíztározót, árvíztől már nem kell tartanunk a villám elvizek esetén sem, viszont jó lenne látogathatóvá tenni ezt a térséget is. A Jókai ligetet jelöltük ki az uszoda mellett, ahol fenék küszöböt fogunk elrakni, állandósítjuk a vízszintjét, és ott egy rekreációs területeket, sétánnyal, padokkal, sok mindennel fog tetszeni. Mindenkinek, nagyon remélem, fogunk kialakítani a Malomtó, meg állandóan is szaposodik. Hát nincs lefolyása. Hát a malomárok, hogyha oda mennek, ha nagy villámárizós pillanatok alatt ott is elfolyik a víz, nem tudja táplálni folyamatában a malomárkot, és a szakemberek azt találták ki, hogy ott is állandó vízfrissítés lehetséges. Na erre készítettük el többek között. 8 különböző helyszín van a városban, ahol különböző beavatkozásokat végeznénk. Színházpark, cseripark, hát mennyire most a színházpark? Hát tök száraz. Száraz kórókat látnak, száraz vizet. Ugyanakkor az Anna utcában jön egy nagyon nagy átmérőjű csapadék vizet összegyűjtő lesz. Azt fogjuk bevinni majd a színházparkba. Azért, hogy az ottani öreg fáinkat is öntözni tudjuk. Na, ezekről készítettünk egy pályázatot, benyújtottuk az év elején, szakmai zsűri megnézte, a szakmai zsűri kiválónak találta, nagyon büszke vagyok a kollégáimra is, mindazoknak, akik részt vettek ebbe a munkába, és azt mondja, na ezt meg kell csinálni, mert ez országos minta és országos példa lehet. Benne a pályázatunk, de döntés még nem született, nem bírálták el, 3,5 milliárd forint. Mindaz, amiről én most beszéltem. Önöknek azt remélem, hogy a kormány is felismeri a klímaváltozásoknak a káros hatásait, és nem csak szavakban kíván ellen tenni, hanem az ilyen kiváló példákat támogatni fogja, és szerintem, hogyha ezt megteszi, akkor ő is büszke lesz arra, hogy mi az, ami megvalósul Kaposváron.
1: Polgármester úr azt mondta, hogy ez országos minta lehet, ezek szerint nincs még hasonló Magyarországon, például ez a Szivacsváros, ez egy egészen új kifejezés.
2: Igen, Európában már több helyen működik, van, ahol rosszul csinálták, és befutcsoltak. Nekünk az a dolgunk, hogy mi jól csináljuk, és mi példaként állíthassuk ne csukván Magyarország, hanem Európa jó néhány országa elé, vagy település elé.
1: Beszélgetésünk végén pedig egy aktualitás, tegnap elkezdődött a Ripronai Fesztivál, amely az egyik legnépszerűbb rendezvény a kaposváriak körében. Mivel várják a kaposváriakat, találkozhatunk-e ott polgármester úrral is?
2: Tegnap volt a nulladik nap, akkor már megnyitottuk, kiállítások is nyíltak, többek között a Bagosi Brothers fogja megtölteni reményeim szerint a Kossuth teret. Szeretettel várok mindenkit, érezze jól magát.
1: Talán most az idő is kegyes lesz, mert nagyon sokszor elmostam már ezt a fesztivált az eső.
2: Nagyon sokszor elmosta, és ez több okból is nagyon kellemetlen. Egyrészt esőben az ember nem szívesen megy koncertre, másrészt a díjat akkor is ki kellett, hogy fizessük, ami nagyon sokba került. Most úgy tűnik, hogy jó idő lesz, felhőtlen idő lesz, érezze jól magát mindenki, fiatal, középkorú és idős egyaránt.
1: Így legyen, jó fesztiválozást mindenkinek!
0: Ez volt a Most Megkérdezzük. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Óriási hang, óriási torok. Whitney Houston énekelt itt a rádió mostban, ez volt az I Have Nothing, egy 92-es dal, az egyik legikonikusabb, legerőteljesebb lírai balladája a művésznőnek, amely a Több mint testőr című film zenei lemezén jelent meg. Azon kevés dalok egyik, amelyet egyébként kifejezetten az ő számára komponál David Foster és Linda Thompson. A szakma is nagyra tartja egyébként, mert hogy a zenetörténet egyik legnehezebben énekelhető balladája. Híres a fokozatosan építkező dinamikáról, a drámai modulációról, a hangnemváltásról a végén, ahol Whitney hangterjedelme és tüdejének ereje teljéből kellett, hogy énekeljen. Hát hozzátenném gyorsan, hogy 93-ban a dalt Oscar-díjra jelölték a legjobb eredeti betétdal kategóriában. A híres neves Billboard világranglistán a negyedik helyig jutott, ezzel Whitney Houston lett az első olyan előadó a történelemben, akinek egyetlen lemezéről három különböző dala is oda a 11-ben jutott, ez volt az I Will Always Love You, az imént hallgatott I Have Nothing, és az I'm Every Woman. Végül, de nem utolsó sorban hadd jegyezzem meg, hogy bár nagyon régi a feltöltöttsége a dalnak, és egy nagyon-nagyon régi dalról van szó, mégis elhagyta már az 1 milliárdos megtekintés meghallgatást a YouTube-on, ami még az új zenékre sem feltétlenül jellemző, szóval még mindig nagyjából annyi van, hogy néhány kézen meg lehet azt számolni. Na, információ halmazból akkor most legyen elég. Ennyi, innentől pedig rengeteg zene a rádió mostban, ugyanis búcsúzom és kapcsoljuk a zenegépet, indul a zene maraton, óránként hírek, hírösszefoglaló 6-kor, interjú műsor 8-kor, újabb hírösszefoglaló 9-kor, előtte, utána, közben pedig végig zenék itt a rádió mostban. A vasárnapi viszonthallásra, sziasztok!
1: Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió

0: Reklám.
1: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
2: Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9 millió 990 ezer forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
3: Bonyolult diéták, glutén vagy cukor probléma. A mentes morzsában a péksütemények és krémes kávék mellé szakértő segítséget kapsz. Kérj személyre szabott táplálkozási tanácsadást étrenddel együtt. Egyél jót, élj jól! Mentes morzsa, Kaposvár, Főutca 53. Mentesen is lehet finom.
4: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hírofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hírofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
5: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
6: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Este kezdődnek a nagy koncertek a Ripőrónai Fesztiválon. Jó napot kívánok, 5 óra van. A Rádió Most híreit pedig a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Már javában tart a Ripőrónai Fesztivál, ma este pedig nagy koncertek is lesznek. Pénteken az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, holnap pedig a The Beavers és a 30Y lép fel. A fesztivál azonban nem csak a nagy koncertekről szól, az Európa Parkban és a Sétáló utcán is változatos programok várják az érdeklődőket. A Dorottyaház udvarán pedig ismét megnyílik a Hangkép udvar, ahol fényfestéssel, kiállítással és elektronikus zenével készülnek. 410 millió forintból újul meg a Pécsi utcai iparterület infrastruktúrája Kaposváron. A teljes egészében uniós forrásból megvalósuló beruházás során új útszakasz épül, mintegy 280 méteren pedig a meglévő burkolatot is korszerűsítik. Megújulnak a járdák, a közvilágítás, valamint az ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz hálózat is. Nem vesz részt a hétvégén a paksi Morgan Ferdinand emléktornán a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabdaklub, mert több játékosuk is sérült. Az egyesület beszámolója szerint 5 játékos is kisebb-nagyobb problémákkal küzd, ráadásul betegség is ledöntött néhány csapattagot. A klub arról is beszámolt, hogy Simon Benedekkel szerződést bontottak, mert az ő sérülése sem jött rendben. A KKK múlt héten a MAFC elleni 2 edzőmeccsét is lemondta, szintén a sok sérült miatt. Jelentős béremelésre készül a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazatban. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a korábban ígért 25%-os emelést 2 lépcsőben hajtják végre. Az első béremelés október közepén, a második januárban jöhet. Emellett 10%-kal növelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, a minimál nyugdíjat pedig januártól 28.500 forintról 120.000 forintra emelik. A kormány 3 milliárd forintot fordít a javítóintézetek fejlesztésére, és várhatóan további 10 milliárdot biztosít a gyermekvédelmi rendszer legsürgetőbb problémáinak kezelésére. Több mint 21 ezer ember szenvedett komolyabb munkahelyi balesetet tavaly Magyarországon. Ez mintegy 1000-rel több esetet jelent az egy évvel korábbinál. A halálos balesetek száma ugyanakkor 75-ről 65-re csökkent. A legveszélyesebb ágazatok továbbra is az építőipar és a mezőgazdaság. A vizsgálatok szerint pedig a balesetek hátterében gyakran munkáltatói mulasztás is áll. A tavaly ellenőrzött munkahelyek több mint háromnegyedénél találtak valamilyen munkavédelmi szabálytalanságot, amiért összesen több mint 1,5 milliárd forint bírságot szabtak ki. Újraindulhat az Erasmus program valamennyi magyar egyetemen. Az oktatási miniszter szerint a korábban kizárt 21 intézmény is rendelkezik már érvényes pályázattal az idei tanévre. Az érintett magyar egyetemeket 2022-ben zárták ki a programból. Az Erasmus az Európai Unió programja, amely többek között külföldi tanulmányokat és egyetemi csereprogramokat tesz lehetővé a hallgatóknak.
0: Időjárás jelentés.
7: A délutáni meleg után estére gyorsan, de kellemesen mérséklődik a hőmérséklet. Derült, többnyire zavartalanul tiszta idő várható, csapadékra nem kell számítani. Éjjel 22-23 fokot mérhetünk, hajnalra pedig 19-20 fok köré hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot. Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.
3: Neutral. Big

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Reklám.
1: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Oláh Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. szeptember 4-e, péntek este 6 óra van. A Rádió Most helyi hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Újabb mintaprogramot indítanak Kaposvár. Újabb, az éghajlatváltozás hatásaira reagáló fejlesztési programot valósítana meg a város. Kaposvár 3,5 milliárd forintos támogatásra nyújtott be pályázatot, amelynek részeként esőkertek és víztározók segítenék a hirtelen lezúduló csapadék helyben tartását. Az összegyűjtött vizet később a szárazabb időszakokban öntözésre használnák fel. Szita Károly polgármester a Rádió Most péntek reggeli műsorában elmondta, a tervek 8 kaposvári helyszínt érintenek, köztük a Színházparkot, a Cseri Parkot és a Jókai Ligetet. Ezeken a területeken új zöld felületek és rekreációs terek is létrejöhetnének. A pályázat szakmai értékelése már megtörtént és kiváló minősítést kapott. A támogatás odaítéléséről azonban még nincs végleges döntés.
3: Itt vagyunk a tetőkön, a lapos tetőkön. Mi történik? Hullik le a csapadék, az folyik le. Aztán ez a csapadék is megy el. Erre esőkerteket fogunk kialakítani. Minden olyan városrészben van olyan terület, ahol bevezetve a csapadékot ott össze tudjuk gyűjteni, vagyis tárolni tudjuk ezekből az esőkertekből, és ezeket tudjuk felhasználni a növényeink öntözésére is. Mert ha a növényeink egészségesek, akkor jobb a levegőnk, akkor jobban el tudjuk viselni a kánikulát is. Vagy nézzük meg a Kapos folyót, vagy nézzük meg a Malomtavat a Városligetnél. Kihasználatlan mindegyik. A Kapos folyónak nem állandó a vízszintje. Megépítettük az árvíztározót, árvíztől már nem kell tartanunk a villám elvizek esetén sem, viszont jó lenne látogathatóvá tenni ezt a térséget is. A Jókai Ligetet jelöltük ki az uszoda mellett, ahol fenék küszöböt fogunk elrakni, állandósítjuk a vízszintjét, és ott egy rekreációs területeket, sétánnyal, padokkal, sok mindennel fog tetszeni mindenkinek, nagyon remélem.
2: Megújul a kaposvári nagypiac. Teljes körű korszerűsítés előtt áll a kaposvári nagypiac. A mintegy 550 millió forintos Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházás legfontosabb eleme a régi piac csarnok felújítása. Az épületben többek között a burkolatokat, a mosdókat és az árusítóhelyeket is rendbe teszik. Emellett gondoskodnak a szigetelés javításáról és a fűtés korszerűsítéséről. A munkálatok a később épült piaci épületet sem kerülik el. Ott a korábbi években több helyen károsodott tetőszerkezet cserélik ki. A fejlesztés után a piac akadálymentesebben használható lesz, és az internetes tájékoztató felületét is korszerűsítik. Fejlesztik a Pécsi utcai iparterületet. Jelentős infrastruktúrális beruházás indulhat a Pécsi utcai iparterületen Kaposváron. A több mint 400 millió forintos uniós finanszírozású fejlesztés során új útszakasz épül, amely közvetlen kapcsolatot biztosít majd a Pécsi utcával, emellett a meglévő út mintegy 280 méteres szakasza is megújul. A beruházás keretében a járdákat is korszerűsítik, és új gyalogos kapcsolatokat alakítanak ki. A munkálatok a közműhálózatokat is érintik, a fejlesztik az ivóvíz és szennyvízrendszert, valamint kiépítik a csapadékvíz elvezetését. A közvilágítás szintén teljesen megújul, az elavult lámpákat korszerű, energiatakarékos világítótestek váltják fel. Fiatal kutatókat jutalmaztak Kaposváron. A kutatás iránt érdeklődő fiatalokat ismerték el a Mate Kaposvári kampuszán megrendezett Dunántúli Mandulafa ifjú kutatók tudományos konferenciáján. A megmérettetésen az általános iskola alsó tagozatától a középiskola utolsó évfolyamáig több korosztály diákjai mutatták be munkáikat. A pályaművek számos különböző témát érintettek. A résztvevők foglalkoztak például madárgyűrűzéssel, a stressz hatásaival, a római kor örökségével, az anabolitikus szteroidokkal, de még a földön kívüli élet lehetőségét is vizsgálták. A Mate szerint a rendezvény egyik legfontosabb célja, hogy a fiatalok már iskoláskorban közelebb kerüljenek a tudományhoz, megtapasztalják a kutatómunka izgalmát, és közben önálló, kritikus gondolkodásra is ösztönözzék őket. Tanévnyitót tartottak a PTL Kaposvári Képzési Központjában. a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának kaposvári központjában is hivatalosan is elindult az új tanév. Az ünnepségen a frissen felvett hallgatók fogadalmat tettek, és köszöntötték őket az intézmény vezetői, valamint Kárpáti Tíme a Kaposvár alpolgármestere is. A képzési központban olyan szakembereket oktatnak, akik később az egészségügy különböző területein, köztük a betegellátásban helyezkedhetnek el. Az első évesek ezzel megkezdték felsőoktatási tanulmányaikat és szakmai felkészülésüket. Visszakapta régi nevét a Kaposvári Honvédségi Alakulat. Szeptember 1-től ismét történelmi nevét viseli a Kaposvári Katonai Alakulat. A szervezet mostantól MH 64. Boconári Szabó József logisztikai ezred néven működik tovább. Ezt az elnevezést korábban már használta az alakulat. 2023-ban azonban Lachner György II. Ellátó ezredre keresztelték át. A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint a névváltoztatás előtt kikérték az érintett katonák véleményét is. A visszajelzések alapján a legtöbb alakulatnál a korábbi, hagyományokhoz kötődő megnevezés visszaállítását támogatták országszerte. Édesanyját bántalmazta egy kaposvári férfi. Édesanyját ütötte meg egy kaposvári férfi egy családi konfliktus során. A vádirat szerint a férfi tavaly júliusban alkoholos állapotban érkezett haza, majd egy ingatlannal kapcsolatos ügy miatt szóváltás alakult ki közte és az idős nő között. A vita közben kétszer is arcon ütötte édesanyját, aki életkorából adódóan csak korlátozottan tudott védekezni. Az asszony könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A kaposvári járási ügyészség az ügyben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását, valamint pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta. Bemutatkozik a KNRC új csapata. Hazai közönség előtt is bemutatkozik a KHG-KNRC idei kerete. A kaposvári női röplabdázók szombaton a székesfehérvári MÁV előre együttesét fogadják felkészülési mérkőzésen. A csapat számára ez már a második edzőmeccs lesz a felkészülési időszakban. Néhány napja a Veszprém ellen is pályára léptek, azt a találkozót azonban még nézők nélkül rendezték. A szombati összecsapásra már a szurkolók is ingyenesen kilátogathatnak. A KNRC és a MÁV előre mérkőzése 16 óra 45 perckor kezdődik a Kaposvár arénában. Újra Kaposváron játszik Filipovics Márkó. Ismét a Kaposvári Kosárlabda Klub mezét ölti magára Filipovics Márkó. A 30 éves magyar válogatott játékos visszatér nevelő egyesületéhez, ahol annak idején az élvonalban is bemutatkozott. Pályafutása során később Székesfehérváron és Szombathelyen is kosárlabdázott, emellett 6 külföldi bajnokságban szerepelt. Az előző szezonban Portugáliában kezdett, majd tavasszal a Falkó csapatához igazolt, amellyel magyar bajnoki címet ünnepelhetett. A kaposvári visszatérés számára azért is különleges, mert testvére Filipovics Péter szintén a klub játékosa, édesapjuk pedig a csapat szakmai stábjában dolgozik.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: A délutáni meleg után estére gyorsan, de kellemesen mérséklődik a hőmérséklet. Derült, többnyire zavartalanul tiszta idő várható, csapadékra nem kell számítani. Éjjel 22-23 fokot mérhetünk, hajnalra pedig 19-20 fok köré hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek a Rádió Most hírei. Már javában tart a Ripőrónai Fesztivál, ma este pedig nagy koncertek is lesznek. Pénteken az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, holnap pedig a The Beavers és a 30Y lép fel. A fesztivál azonban nem csak a nagy koncertekről szól. Az Európa Parkban és a Sétáló utcán is változatos programok várják az érdeklődőket. A Dorottyaház udvarán pedig ismét megnyílik a Hangkép udvar, ahol fényfestéssel, kiállítással és elektronikus zenével készülnek. Megkezdődött a tanév a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának kaposvári képzési központjában is. Az ünnepélyes tanévnyitót csütörtökön tartották, ahol az első éves hallgatók fogadalmat is tettek. Az eseményen Kárpáti Tímea alpolgármester is köszöntötte a hallgatókat. Az itt tanuló fiatalok különböző egészségtudományi szakokon készülnek majd, többek között az egészségügyi és betegellátási feladatokra. Nem vesz részt a hétvégén a paksi Morgan Ferdinand emléktornán a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabdaklub, mert több játékosuk is sérült. Az egyesület beszámolója szerint 5 játékos is kisebb-nagyobb problémákkal küzd, ráadásul betegség is ledöntött néhány csapattagot. A klub arról is beszámolt, hogy Simon Benedekkel szerződést bontottak, mert az ő sérülése sem jött rendben. A KKK múlt héten a MAFC elleni 2 edzőmeccsét is lemondta, szintén a sok sérült miatt. Saját édesanyját ütötte meg egy kaposvári férfi egy családi vita során. A vád szerint a férfi tavaly júliusban ittasan ment haza, majd egy ingatlan ügy miatt összeveszett a vele egy háztartásban élő idős édesanyjával. A vita hevében 2 arcon ütötte a koránál fogva csak korlátozottan védekezni képes nőt, aki könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. A kaposvári járási ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és pártfogó felügyeletet indítványozott a férfival szemben. Jelentős béremelésre készül a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazatban. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a korábban ígért 25%-os emelést 2 lépcsőben hajtják végre. Az első béremelés október közepén, a második januárban jöhet. Emellett 10%-kal növelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, a minimál nyugdíjat pedig januártól 28.500 forintról 120.000 forintra emelik. A kormány 3 milliárd forintot fordít a javítóintézetek fejlesztésére, és várhatóan további 10 milliárdot biztosít a gyermekvédelmi rendszer legsürgetőbb problémáinak kezelésére.
0: Időjárás jelentés.
1: A délutáni meleg után estére gyorsan, de kellemesen mérséklődik a hőmérséklet. Derült, többnyire zavartalanul tiszta idő várható, csapadékra nem kell számítani. Éjjel 22-23 fokot mérhetünk, hajnalra pedig 19-20 fok köré hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most. Bullet.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: They say we got no future at all.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Itt jön Vilike kedvence. Hallottál már a bajaútörzsről? Olyan tüdővel, érrendszerrel és léppel rendelkeznek, aminek köszönhetően, hiszitek vagy sem, akár 13-15 percet is képesek egy levegővel a víz alatt tölteni. 60-70 méteres mélységbe is képesek lemerülni szabad tüdővel.
2: Padi vizsgán van, könnyű búvár vizsgát tettem. A gyakorlott búvárnak sokkal többet kell azért merülni, mondjuk milyen 20-30-on merültünk annak idején. Könnyű búvárnak a biztonságos merülés az maximum 50 méter.
1: Csak mondom, hogy egy 10 emeletes épület 30 méter magas általában. Most gondolj bele, hogy ezek dupla olyan mélyre le tudnak menni szabad tüdővel. Na hát egy ilyen bajaút próbálj meg belefolytani a kádba. Ott röhög rajtad, amíg el nem zsibbad a kezed. Nem?
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

pillanat a tiéd. Rádió Most. It's our party, we can love it.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Szép estét kívánok! 2026. szeptember 4. péntek 20 óra van. Ez itt a Mutató közszolgálati interjú műsor. Köszöntöm hallgatóinkat, én Keszthelyi Tibor vagyok. Az alábbiakkal várjuk Önöket mai műsorunkban. Szó lesz a Málta ifjúsági táborról. Mézről, méhészetről, a Mézfesztiválról. Lesz egy kis helytörténet a jelenlegi zajló Riprónai Fesztivál kapcsán, többek között Riprónairól, és lesz szó a kommunikációról, a kommunikáció szakértővel beszélgetünk, és zárjuk beszélgetés sorozatunkat. Tartsanak velünk! A Máltai Ifjúsági Tábor a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat egyik leghangulatosabb és legszerethetőbb önkéntes kezdeményezése, amelyet kifejezetten fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok számára szerveznek meg. Bátori Gyöngybér helyszíni tudósítása következik.
2: Kabriókban és oldalkocsis motorokon szerezhettek életre szóló élményeket a fiatalok a Máltai Ifjúsági Mozgás Korlátozott Táborban. A mozgás és látássérült Pars Katica visszajáró táborozó, aki évről évre örömmel tér vissza a közösségbe.
3: Nagyon jó élmény volt a kabriózás egyébként, és nagyon-nagyon jó volt az oldalkocsis motorozás.
2: Mi a legnagyobb élmény egy ilyen táborban? Mi az, amit ad?
3: Örömet, meg boldogságot, meg szeretetet ad.
2: Most milyen a segítőddel például a kapcsolat?
3: A Nikivel nagyon jó a kapcsolat, mert én őt szeretem, nagyon jó vele együtt lenni. Nekem a legjobb program, amikor a koncertek, meg a sorverseny volt a legjobb.
2: Azt is hallottam, hogy dárcoztál is.
3: Igen, a dárc az marha jó volt, mert én nyertem meg a dárcot.
2: Nem csak a résztvevőknek, hanem a segítőknek és a közreműködőknek is sokat adnak ezek a nem mindennapi pillanatok. Szentpéteri Tibor oldalkocsis motorsofőrjeként csat mosolyt az arcokra. Milyen élmény?
4: Nekünk ugyanilyen nagy. Most már egyrészt egy éve készültünk rá, meg hogy jó legyen a gyerekeknek.
2: Nyilván érzelmek nélkül nehéz erről beszélni, mert amikor azt látja az ember, hogy a másiknak mekkora élmény az, amit ő tud neki nyújtani, ez a néhány perc meg lehet fogalmazni, hogy mi az, amit ad az embernek?
4: Hát szerintem nekik felszabadulást. Szóval nagyon sokan, akik tényleg ilyen mozgáskorlátozottak, ennek egy hatalmas élmény az, hogy száguldoznak. Szóval akár kabrióval, akár az oldalkocsis motorokkal. Szóval szerintem ez egy felejthetetlen élmény lesz nekik.
2: És a sofőröknek?
4: Nekünk is. Szóval az a sok mosolyt látni, hogy ahogy örülnek annak, amit kapnak. Szóval ez nagyon jól esik nekünk.
2: Mosolyból és nevetésből pedig nincs hiány, erősíti meg az újságíróként dolgozó Ivanova Daniella, aki néhány év kihagyás után tért vissza a táborba.
5: Nagyon jó a hangulat, én most azt érzem, hogy nagyon szomorú vagyok, hogy holnap már vége. Kellett egy kis idő, amíg úgy feloldódtam, és most nem bánám, ha még egy hetet rá lehetne húzni. Úgyhogy nagyon-nagyon élvezem, és csodálatos emberekkel ismerkedtem itt meg.
2: Meg lehet fogalmazni, hogy mi az, amit ad ez a mozgássérült embereknek ez a tábor, nyilván a programokon túl.
5: Én azt gondolom, hogy alapvetően maga az, hogy ennyire sűrű, élménydús az egész tábor a programoknak köszönhetően, már ad egy alap jó kedvet. Ami nekem igazán sokat ad, az az emberek hozzáállása, ez a rengeteg szeretet, ami szinte tapintható ebben a táborban, és itt az olyan apró pillanatokra gondolok, amikor csak oda nézek, és látom, hogy valakik megölelik egymást, mondjuk a segítő és a vendég megölelik egymást, vagy tényleg egy mosoly, egy ilyen felhőtlen nevetés, vagy akár egy kis sírás, amikor mondjuk meghatódunk valamin egy koncert közben, és elsírjuk magunkat. Én a tábor minden napján sírtam valamit, mert egyszerűen olyan megindító dolgokat látunk, hallunk, tapasztalunk, és olyan energiák vannak ebben a táborban, amit szerintem évközben, így a mindennapokban nem tapasztal meg az ember.
2: Szabó Tibor már évek óta segítőként vesz részt a programban, ahol az élmények mellett életre szóló barátságok is születnek. Mi az, amit az ember egy ilyen tábor során kap segítőként?
6: Rengeteg szeretetet, együttműködést, empátiát, gyakorlatilag egy hatalmas családnak lehetünk a tagjai.
2: Születtek már akár életre szóló barátságok is?
6: Így van. Nem csak a saját régión belül, hanem így az egész országból ismerünk meg embereket, és nagyon jó kapcsolatot ápolunk a mai napig a legtöbbekkel.
2: Mennyire nehéz először megtalálni a mozgássérültel a közös hangot?
6: Én nagyon könnyen barát barátkozom, nagyon könnyen alkalmazkodom, nagyon empatikus vagyok. A magam részéről nagyon könnyű, és azt gondolom, hogy itt a legtöbb segítő, aki eljön, az hasonló kaliberű. Ha valakinek nehézsége adódik, akkor rögtön tud segítséget kérni, van kihez fordulni, tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, semmit nem kell egyedül csinálni.
2: Azért, ha mindenki eljönne egy ilyen táborba, akkor talán a hétköznapokban egy picit másként állnánk a sérült emberekhez.
6: Ezt így receptre írnám egyébként, hogy egyszer legalább az életben mindenki jöjjön el és próbálja ki, hogy milyen egy hetet mozgássérültekkel tölteni, mert rengeteget tanulhatunk tőlük is.
2: A 12 éves Áron máltai önkéntes édesanyjával érkezett a táborba, bár még fiatal, a munkából és természetesen az élményekből is kiveszi a részét.
7: Eljöttem ide, mert szeretek segíteni embereken.
2: És milyen élmény ez neked?
7: Ez nekem nagyon jó élmény, és nagyon szeretek is itt lenni, mert annyira élvezem, amikor láthatom, hogy a munkánkat így élvezik, amikor egy egész héten itt vagyunk és dolgozunk ezerrel.
2: Mi az, ami bent tudtok segíteni?
7: Hát az élményeket megadni, meg a szeretetet, amik ugye lehet, hogy nem kapnak meg a saját környezetükbe. Én alapból is tudtam, hogy milyen nehéz ezeknek az embereknek normális életet élni, így egyre jobban kezdem megérteni, hogy mennyire nehéz.
2: Hogy látod, hogy a korosztályod az mennyire látja ezt?
7: Szerintem egyáltalán nem tudják átérezni, vagy átgondolni, hogy esetleg mikkel járnak, mondjuk egy vécézés, vagy akár egy elalvás, mikkel járnak ezeknek az embereknek.
2: A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat egyhetes táborának egyik legfontosabb célja éppen az, hogy ledöntse a falakat a mozgássérült és épp fiatalok között, mondja Lázár Alpár táborvezető.
8: Mindig olyan kísérőket hozunk a fiatalokkal, akik a hétköznapokban nincsenek mellettük. Ennek több célja van, az egyik, hogy a családot, illetve azokat a gondozókat, akik az év 358 napjában mondjuk ellátják ezt a feladatot, ami nem kis feladat, legalább egy hetük legyen, amik egymással tudnak foglalkozni, és egy kicsit megpihenjenek. Másrészt szerintem a fiataloknak is jó ez, hiszen annyit beszélünk az integrációról, annyit beszélünk arról, hogy nyitottabbak kell legyünk a társadalom is, ők is ahhoz, hogy nagyobb esélyük legyen az életük során, akár a munkai elhelyezkedésen, akár a párkapcsolatban, akár csak a baráti kapcsolatok építésében. Egy kicsit olyan helyzetet teremtünk, ahol muszáj megnyílni. Hisz egy ilyen táborba az, hogy mi együtt táborozunk itt, az nem csak a móka és a kacagásról szól, hanem azért itt vannak ápolási feladatok is, vannak higiéniás feladatok is, amikor közel kell engedni az embert, az ápolódat egy olyan helyzetbe, ami azért mindenkinek egy ki kell lépjen a határok közül. Ezért hát ösztönözzük azt, tudjon kérni, tudja azt, hogy kell kérni. Itt kommunikációs tréningtől elkezdve mindennel foglalkozunk, illetve az önkénteseinket is felkészítjük arra, hogy itt mi vár rájuk. Leginkább egymásra figyelünk és egymással foglalkozunk, és ennek a tábornak a lényege szerintem.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Méz, méhészet, mézlovagok és persze vidám hangulat. Szeptemberben ismét a mézé lesz a főszerep Kaposvár belvárosában. Idén immár 20. alkalommal rendezik meg a Kaposvári Méz Fesztivált, amely nem csak a méhészeknek, hanem az egész családnak tartalmas programokat kínál. Hogy mitől különleges ez a jubileumi rendezvény, milyen szerepe van a méhészetnek a Zselicben, és mi várja a látogatókat szeptember 11-12-én, arról Mészáros Jánost, a Zselici Méhész Egyesület elnökét kérdezte Györfi Betta.
2: Mennyivel lesz másabb ez a 20. Mézfesztivál, mint mondjuk az előzőek voltak?
3: Valóban kerek évfordulót ünneplünk, és végig gondolva ezt a 20 évet, szinte lehetetlen ebbe belegondolni, hogy ezt a 20 évet mi ilyen lelkes civilként vittük végig, szerveztük végig, és köszönet mindenkinek, aki ebben részt vett, és nem csak a saját tagjainknak szeretném ezt megköszönni nyilvánosan is, hanem mindazoknak a fellépőknek, akik kaposváriak vagy kaposvár környékiek, és tulajdonképpen egy sütiére eljöttek fellépni. A nyitásoknak szeretném elsősorban megköszönni, mert ilyen lelkes csapat, akik valóban a kezdet-kezdetétől jöttek velünk, és csinálták velünk, és hittek abban, amit mi is elkezdtünk valamikor szervezni, hogy legyen Kaposvárnak egy olyan rendezvénye, egy olyan kuriózuma, ami nem csak a turisztikai értelemben fontos, hogy Kaposvárra egy kicsit felhívjuk a figyelmet, hanem speciálisan a Zselicre is. És a Zselicen belül a hársmézre, vagy az itteni megtermelt termelői mézekre szerettük volna felhívni itt elsősorban a figyelmet, és ezért is alapítottuk annak idején a Zselici Mézlovagrendet, hogy ennek az itteni rendkívül különleges méznek, a zselici hársméznek egy olyan rangot adjunk, és felhívjuk rá nem csak a megyei, hanem az országos fogyasztóknak a figyelmét is.
2: Sokat változott az elmúlt 20 évben a mézfogyasztás, vagy a méz népszerűsége?
3: Igen, észrevehetően változott, és onnan tudjuk ezt felmérni, hogy mennyire változott az a fajta hozzáállás. Először egy különlegesség voltunk, tehát a Kaposvári Mézfesztivál egy olyan rendezvény volt, ami picit más volt, mint a többi. Az itteniek rájöttek arra, hogy ha eljönnek erre a Kaposvári Mézfesztiválra, itt nem csak kulturális programokat találnak, hanem meg tudják kóstolni és kóstoltatni a család tagokkal is azokat a mézeket, amiket azután télire be tudnak vásárolni. Tehát itt nem csak egy egyszerű értékesítés volt, hanem egy olyan program is, amiben összetudták hasonlítani az emberek a különböző mézeket. Ezáltal egy kicsit a fogyasztás is tudatosabbá vált. Tehát azelőtt, amíg ez a rendezvény nem volt, úgy gondolom, hogy mindenkinek az akác és a virágméz volt az a kettő, amit ismert, és ez a rendezvény, illetve hát nem csak ez a rendezvény, hanem amit mi egész éven át viszünk, és hát talán egy ilyen kicsit ilyen küldetéstudattal propagálunk. Itt nem csak a termelői mézekről van szó, hanem a különleges mézekről. Tehát azokról a fajta mézekről van szó, ami azelőtt nem volt divat. Mondok egy példát. Régebben a tavaszi mézeket a méhészek is, tehát mi is tanulunk ezekből a dolgokból, a tavaszi mézeket mi egybepörgettük, valamilyen tavaszi virágméz lett belőle. Most, miután látszik az, hogy a közönség igényli a különböző mézeket, és kíváncsi is rá, ezért mindenki igyekszik, tehát a méhészek igyekeznek ezeket a fajta mézeket külön kipörgetni. És így többek között például a medvehagyma méz az, ami abszolút kuriózum és nagyon különleges, és mi is törekszünk arra, hogy lehetőleg ezeket a mézeket külön pörgetni a méhektől, ezáltal egy kicsit a választékot is tudjuk bővíteni. Tehát visszatérve ide a kóstoltatásra, tehát indultunk ilyen 6-7 féle mézzel, most már olyan 12-14 fajta méznél tartunk, és itt már fel se tudom sorolni, szinte, hogy mik azok a fajta mézek, amiket tudunk kínálni itt a mézkóstoló sátorban a rendezvény ideje alatt.
2: És akkor, amiket kóstolhatnak a résztvevők, a látogatók, azokat véleményezhetik is, idén is megválasztják majd a fesztivál mézét?
3: Úgy lesz, hogy ugye két méz szerepel a hungarikumok gyűjteményében, pontosabban az egyik, tehát a magyar akácméz az hungarikum minősítésű, a zselici hársméz az pedig mondjuk a hungarikum minősítés küszöbén áll. Jelen pillanatban a Magyar Nemzeti Értéktárban szerepel ez a különleges mézfajta, és ennek a kettőnek a versenyét hirdettük meg idén is, és várjuk a beérkező mintákat, ami természetesen ugyanúgy, mint ahogy tavaly előtt is csináltuk, a minta mézek, azok úgynevezett anonimizáltak, tehát csak egy szám szerepel rajta, nem tudni, hogy kinek a méze. Igazából mi se tudjuk, akik a számokat rátesszük, mi se tudjuk, hogy kinek a méze, mert ennyit nem lehet fejben tartani. És a végeredmény az úgy jön ki, hogy a közönség szavazhat, majd megint felállítunk egy szavazó kaptárt, ahová be lehet dobálni a különböző véleményeket, és ez alapján fogjuk eldönteni a kétféle, mondjuk úgy, hogy hungarikumos méznek a díját.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk a mutatót az interjúval a Méz Fesztiválról, Mészáros Jánossal, a Zselici Méhész Egyesület elnökével.
2: A szórakoztató programok és a közönség programok mellett a szakmai programok is meg lesznek idén tartva, úgy, ahogy eddig?
3: Így van, és nem csak a méhészekre gondoltunk, hanem a nagy közönségre is. Olyan technológiai előadások mellett és marketing előadások mellett például méhméregről is lesz egy előadás. Egy debreceni kutató ember jön előadást tartani, aki nem csak a méhméreg előállításáról, hanem annak a felhasználásáról is fog beszélni, és azt hiszem, hogy ez nem csak a méhészeket érdekli, hanem mindazokat, akiknek esetleg valamilyen ízületi problémájuk van, mert a méhméreg valóban erre alkalmas, ennek a gyógyítására alkalmas.
2: A gyermekekre is minden évben gondoltok a szervezésnél, így lesz ez gondolom idén is.
3: Így van. Várjuk a gyerekek rajzait szokásnak megfelelően. Ki fogunk állítani minden gyermekrajzot, tehát hogyha a szülők lejönnek, akkor mindenki meg fogja találni a rajzait. Most jelen pillanatban még szervezzük azt, hogy hol lesz a kiállító tér, de hát bízom benne, hogy itt valahol a környéken fogunk találni megfelelő helyet, hogy a gyerekek és a szülők, nagyszülők is meg tudják nézni ezeket a kiállított rajzokat. Ezen kívül lesznek majd játszóházak, illetve lufé-hajtogatást tervezünk a gyerekeknek, illetve arcfestés is lesz, ahogy tavalyi évben megszoktuk, és elég jól sikerült programok voltak ezek.
2: Ez lesz tehát szeptember 11-i hétvégén, és aztán a méz népszerűsítése folytatódik, ha már a gyerekeknél tartottunk. Gondolom a mézes reggeli program azért majd zajlik ebben a tanévben is.
3: Így van, amikor ki fogjuk pihenni a mézfesztiváli fáradtságunkat, november hónapban indulunk, és az óvodákat, iskolákat felkeressük, és indítjuk ezt a mézes reggeli programot. Eredetileg ez egy szlovén kezdeményezés volt, ami egy napról szólt. Hát mi ezt annyira kibővítettük, hogy indultunk úgy, már most a Zselici Méhész Egyesületről beszélek, hogy ezt kibővítettük egy hétre, de most már nem egy hét, hanem tulajdonképpen egy teljes hónapig járjuk az óvodákat, iskolákat, és kóstoltatjuk a különböző mézeket. Plusz ezt az óvodák kérték elsősorban, hogy februárban, amikor a maci napokat szokták tartani, akkor ezekre a maci napokra egy újabb lendülettel megyünk és mézeket kóstoltatunk. Tehát tulajdonképpen nekünk ez a mézes reggeli program, ez elindul novemberben, és valamikor február közepe vége táján ér véget. Tehát ennyire sikerült elindítani ezt a programot. Én úgy gondolom, hogy népszerű a gyerekek körében is, már csak abból kiindulva gondolom én ezt, mert mindig mindenhol van olyan csoport, ahol van 2-3 gyerek, és ezt én szomorúan tapasztalom, életében nem evett mézet. És ezért tulajdonképpen ennek a mézes reggeli programnak is ez a célja, hogy a gyerekek a lehető legkorábban találkozzanak a termelői méz ízével, és ne a pancsolt és hamisított, valamilyen pancsolt méznek az ízét kóstolják meg először, hanem valóban az igazi mézet tapasztalják meg, és ez a cél.
2: Ezt a mézfesztiválon is megtehetik a családok együtt, kicsik, nagyok, akkor pontos időpontot is mondjuk, és hogy mikor lesz a mézlovagrendek felvonulása.
3: Na most ebben egy kicsit változott a helyzet, ugyanis a megnyitót, annak ellenére, hogy a programot mi már reggel elkezdjük, a megnyitót estére terveztük, azért, mert ez a mézlovagrendi felvonulás, ez úgy tapasztaltuk, hogy ez egy elég látványos és népszerű, ezért kétszer fogjuk idén ezt megtenni, pénteken este 6 órára terveztük a megnyitót, tehát a hivatalos megnyitót, és itt lesz már a mézkirálynő, itt lesznek a lovagrendek is, felvonulunk, látványosabbá tesszük a megnyitónak a programját is, és szombaton 10 órától pedig méz szentelés lesz, illetve megemlékezünk azokról a méhészeinkről, ugye a 20. évforduló kapcsán szeretnénk okleveleket átadni azoknak a méhészeknek, akik ezt a programot elindították, és szeretnénk megköszönni, nem csak nekik, hanem azoknak a támogatóknak, akik önzetlenül eljöttek és segítették a munkánkat.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Helytörténet a folytatásban, a jelenlegi zajló Riprónai Fesztivál kapcsán többek között felidézve a neves festőművészt is. Majerné Bocska Ágnessel Rót Balázsi Hunor beszélgetett.
2: Mit lehet tudni Deák Ferenc és Kossuth Lajos festményeiről,
3: portréiről? Nagyon érdekes, így van, nagyon érdekes a története. Ugye városatyák hosszasan vitatkoztak arról, hogy milyen legyen a berendezés, de ezt pillanatok alatt el tudták dönteni, hogy életnagyságú festményen a kor két jelentős politikusát szeretnék ott látni. Tehát az egyikre kerüljön Deák Ferenc, a másikra pedig Kossuth Lajos. Kiírták a pályázatot. 7 darab pályamű érkezett be, és a 7 pályamű között ott volt Riprónai Józsefé is. Na most te tudod, hogy ki nyerte el és ki készíthette el?
2: Hát megint megfogtál, akár csak a legutóbbi adásunkban.
3: Igen, hát...
2: Az üvegeket tudom, hogy Rót Miksa, mert már csak a vezeték név rokonságból adódóan is, meg ugye Rót Miksa volt a kor egyik nagy neve, mert hogy igen, a parlamenttől a Marosvásárhelyi kultúrpalotáig rengeteg helyen megtalálhatóak az ő színezett üvegei.
3: A különböző pontjain is megtalálható, tehát azért Rót Miksa műhelyében készítetni az üvegtárgyakat az abban az időben is egy minőség jelentett, és hát a mai napig időtálló, így ahogy te is mondod.
2: Na de ki nyerte a pályázatot, hogy megint ne kalandozzak el?
3: Ki nyerte a pályázatot? Hát Bacskai Béla nyerte a pályázatot. Hát nem mond neked semmit ez a név. Kaposváriaknak sem, ne érezz rosszul magad emiatt. Ez a Bacskai Béla a Felvidékről került ide, tehát nem tőzsgyökeres kaposvári, és igazából most annyit mondhatnék erről, hogy nem bántom meg az emlékét, hogy ez volt a két legjelentősebb munkája, amit végzett, és annyira nem volt jelentős festő még a saját korában sem, egy-két arcképet még megfestett életében, aztán egy szegény házban végezte itt Kaposváron, tehát nem tudta eltartani magát a saját munkájából. No de, ezt a megrendelést ő nyerte el, rendkívül érdekes, mert ez a két festmény ezek szerint a kornak az ízlését tükrözi, ugye megnézte a lakosság, ők is választottak, a városvezetés, városatyák is döntött, tehát ez tetszett abban az időben. De gondoljunk csak bele, de Riprónai már akkor megjárja Párizst, megjár Európát, hazajön, ő már a szecessziónak a mestere, hazajön Kaposvárra, azért hoz magával egy francia feleséget, aki akkor még ugye nem a felesége, Lazarin, amikor megveszi a villát és hazaköltöznek, szóval a kaposváriaknak nem tetszett Riprónai, a városatyáknak se. Ez a kisváros akkor még valóban egy poros kisváros volt, ahogy Ady Endre is megírta. Itt még ökrös szekér járt, itt még nem volt a kaposvári főutca lekövezve.
2: És sokkal kevesebb ember lakta, épp a napokban olvastam egy cikket, hogy az 1860-as években nagyjából 6600 pontosan, körül volt a város lakossága.
3: Pontosan, most visszatérve itt a Riprónaira, Riprónai roppant elegáns volt, azért a francia feleséggel, a kalapba, a fehér selyemsállal, amikor ő itt megjelent a belvárosban, szóval akkor úgy utána fordultak az emberek, nem kellett Riprónai, még a művészetét is elutasították.
2: De egyébként ilyen szempontból szerintem a társadalomban most is érződik egy hasonló, nem is tudom, jelenségnek nevezni inkább, amikor megjelenik valaki, legyen az egy drága autó, egy drága ruhába, egy drága órába, és az embernek van óhatatlanul is egy olyan gondolata, hogy na, mit flancol itt a különleges ez az illető, holott neki ez teljesen természetes, és akkor gondolom valami hasonló előítélet lehetett Riprónaival kapcsolatosan is.
3: Na de ez változott, mert aztán jön a következő 25 év,

0: amikor Ripronai itt él ebben a városban. Igaz, hogy akkor már Lazarint elveszi feleségül, tehát 16 év együttélés után elveszi feleségül. A város is fejlődik, vesz egy nagy levegőt, fejlődik, úgyhogy amikor Ripronai meghal 1927-ben, akkor a díszteremben ravatalozzák fel, és hatalmas tisztelet övezi.
1: Korábbi adásainkban már kiveséztük a Kossuth teret, illetve a városházát, óbár csak kiveséztük volna, de hát annyi időnk nincs. Viszont áttérünk most a Kossuth tér egy másik ikonikus épületére, ez a Nagyboldogasszony Székesegyház.
0: A Nagyboldogasszony Székesegyházzal kapcsolatosan azzal kezdeném a történetet, hogy ő már a harmadik, tehát jelen pillanatban, amit látunk, ő már a harmadik ezen a helyen. És egy neo-román stílusú épületről beszélünk, amely Tandor Otto tervei alapján készült, ő egy nagykanizsai származása és Budapesten élő építész volt. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az épület a városházával együtt a Kossuth tér két leghangsúlyosabb épülete, hát ez vitathatatlan, ezt nem lehet tőlük elvitatni. Na de akkor menjünk egy kicsit vissza korban, hogy is nézett ki a legelső kis templom. Én nagyon szeretem amúgy ezt az első templomnak a történetét, mert az első templom 1702-re tehető körülbelül, hogy akkor építették föl. Tehát a török után vagyunk, ugye visszafoglaltuk a várat, aztán fölrobbantották a várat, ott voltak a várnak a maradványai, és ez a mi várunk is úgy végezte, hogy a történelem könyvekben megvan írva, hogy és amikor a lakosság fölrobbantotta, illetve hát fölrobbantották a várat, akkor a lakosság fogta és széthordta annak maradványait. Na nálunk is ez történt, hogy a várat széthordta a lakosság, és az ottani deszkákat elhozták, és ebből épült föl a legelső kis templomunk jelenlegi helyén. Tehát egy fából készült templomról beszélünk, egy fatalpasról, még a zsindelyek is fából voltak, és én rettetesen szeretem ezt a méretét, ugyanis azt írják a könyvek, hogy 26 lépés hosszú, és 9 lépés széles volt a legelső templomunk.
1: Hát egy kis egyszerű templomocska volt lényegében.
0: Valóban. Ez nagyon hamar tönkre ment, meg aztán elkezdett a város egy kicsit fejlődni, sőt, nagyon gyorsan, ebben az időben rohamosan fejlődött, hogy szükség volt egy nagyobb templomnak a megépítésére, egy kicsit modernebb, hát ahhoz képest egy kicsit modernebb építésére, úgyhogy 1748-ban már téglából építették a második templomot ennek az elsőnek és a jelenleginek a helyére is, aztán ezt 40 évvel később pedig ilyen barokk beütéssel át is építették. És akkor így jutunk el a harmadik templomhoz, tehát a jelenlegihez, ezt most el is képzeled, itt amíg velem szembe ülsz, látom, hogy miket fogok róla mesélni. Ekkor már, tehát 1885 és 86-ban vagyunk, tehát itt is egy év alatt elkészül ez az épület, és ez már egy nagyon komoly átalakításon ment át. Ugyanis a korábbi az egy egyhajós templom volt, ez pedig most mellékhajókat kapott, és oldal kápolnával is bővült, sőt, még egy sekrestjét is kapott, tehát minden olyan funkciót, amit már akkor igényelt, ma ugyanebben a formában látjuk ezt a templomunkat is. Úgyhogy tágas lett a belseje, a főhajó végében pedig egy ilyen öt oldallal határolt szentélyt láthatunk. Ami az érdekessége, hogy a templomnak az átadója az pontosan a mi egykori várunk visszafoglalásának a 200. évfordulójára esett, tehát ezt így is készítették el.
1: Kaposvár történelme érdekes sztorikban, érdekes történetekben is gazdag, amelyeket talán tényleg te vagy a legjobb ember, akitől meg lehet kérdezni. A Nagyboldogasszony Székesegyház történetében ugye ez egy komoly épület, tehát a templom az általában egy olyan épület, amivel nem vicceskedünk, nem bohóckodunk, mert tekintélyt parancsoló. Ettől függetlenül van valami érdekesség a templom múltjában, ami kiemelhető?
0: Igen, természetesen. 1850. május 9-ére esik ez az esemény, amit most el fogok neked mesélni. A császár tiszteletére tartanak itt egy szentmisét, méghozzá este tartják ezt a szentmisét. Gimnazisták és elemi iskolások, tehát kötelező volt az iskolásoknak a részvétel, és hát ők folyamatos köhécseléssel zavarták meg ezt a becses szentmisét, amit a császár tiszteletére rendeztek. Tehát ellehetetlenítették a misének a tartalmát. Most a következő nap, akkor már a lakosság is részt vett.
1: Ők is mentek köhögni?
0: Ugyanezen a szentmisén. A diákok, a gimnazisták továbbra is csak köhécseltek, folyamatosan köhécseltek, úgyhogy ezzel zavarták meg a misét. Végül is ennek az lett a vége, hogy megtalálták a hangadót, Liszt Gusztáv volt az a tanuló, akit elkaptak és kicsaptak a gimnáziumból ezért a tettéért. Igen, de aztán azért jóra fordult a sorsa, mert a szeptemberben a tanévkezdéskor a tanári kar megbocsátott neki, és visszavették, úgyhogy folytathatta a gimnáziumot.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Véget ér ma sorozatunk Berze Márton kommunikációs szakértővel, akivel arról beszélgettünk, hogy milyen a jó vezető.
2: Marci, hetekig tudnám hallgatni a jó tanácsaidat, de ugye te magad is coach vagy. Ha például valaki személy szerint hozzád fordul, akkor miben tudsz segíteni egy ilyen vállalkozásnak?
3: Hát egyrészt az, hogy lapozzák fel a klasszikusokat, ez szerintem nagyon fontos. Mondjuk időszámításunk előtti 4. századból Arisztotelészt, aki a phronesisről, a gyakorlati bölcsességről írta azt egy helyen, hogy a gyakorlati bölcsesség az, ami megmutatja, hogy mit kell tenni, szerintem is. Tehát a vezetés, akár a vállalatvezetés, vagy a szervezeti problémák kezelése, vállalkozásfejlesztés alapvetően egy JPE dolog, tehát józan paraszti ész mentén jól működtethető cucc. Én azt mondom, és azt tanácsolom elsősorban, hogy hallgassanak a KKV cégvezetők a józan eszükre. Ha mindezt megfelelő mértéktartással, tehát hogy szerintem távol tartani magunkat tudatosan attól, hogy kapkodjunk és hirtelen hozzunk buta döntéseket. Ugye erről is van egy ilyen mondás, hogy nagyon lassan születik meg egy jó döntés, és utána ez nagyon gyorsan vált végrehajtásba. Ez szerintem alapvetően még KKV környezetben is igaz kell, hogy legyen. Szerintem túl könnyen döntünk, és túl gyengék vagyunk a kivitelezésbe, pont fordítva kéne. Tehát pont a döntést kéne jobban megfontolnunk, és a kivitelezésben kéne sebességet növelnünk. Ez a következő ilyen ökölszabály. A másik jó tanácsom az az, hogy szerintem válasszanak fókuszterületet. Tehát egyszerre nem lehet mindent megszerelni, és ugye egy mozgó autón kéne kereket cserélni, meg gyújtást, meg nem tudom, karburátort, meg kipufogócsövet, meg még néha motort is, stb. És én nagyon sokszor látom ezt, hogy egy olyan hamis elvárást támasztanak, vagy egy teljesíthetetlen elvárást támasztanak magukkal szemben KKV cégvezetők, hogy oké, akkor én most idén AI-ozni fogok, de azért mellette még szeretném a vezetői működésemet is átalakítani, meg akkor legyen már egy rebrandingünk is, meg még vezessünk be 2 CRM-et, meg még nem is tudom, micsodát. És akkor így hirtelen azon gondolkozom, amiről a Peter Drucker beszélt, hogy egy jó vezetőnek maximum 1 prioritása van, az igazán kiemelkedő szupernek lehet, hogy van 2. És akkor ehhez képest meglátom a KKV cégvezető barátainknak, ügyfeleinknek, ismerőseinknek az éves tervét, ja, vagy 36, igen. És akkor így az valójában ugye egyetlen prioritás sem. Jack Welch mondta a GE-nek, a legendás felsővezetője, hogy a jó üzleti stratégia lényege az, hogy kiválasztasz egy célt, és pokoli keménységgel dolgozol annak a végrehajtása. Ennyi. És ezt lehetőség szerint minél fókuszáltabban tegyük, annál nagyobb eredményt fogunk elérni. Én ezeket tudnám javasolni, és hogyha elkötelezted magad amellett, hogy igen, én ezen a területen szeretnék változtatni, ehhez keres konkrét gyakorlati eszközöket. Ezt egyébként megtaláltad akár a Carsonnál is, tehát hogy kaphatsz abban konkrétan segítséget, hogy hogyan tudod a vállalkozásod bizonyos területeit fókuszáltan fejleszteni, és itt a fókuszáltan van a hangsúly, és nem úgy bele a vakvilágba, meg úgy minden legyen egy kicsit jobb, mert akkor pont nem lesz semmi se jobb. Tehát ebben akár segíthetnek a HUB-nak a szakértői, segíthetnek a Carsonnak a munkatársai is, vagy szakértői is, vagy hát igen, választhatsz magadnak egy olyan tudásforrást, amit hitelesnek, autentikusnak fogadsz el, és akkor, ha van kellő önfegyelmed, akkor akár hát ilyen önfejlesztéses módszerrel is mehet ez a dolog, akkor is kevés prioritással, de azokat a prioritásokat komolyan véve, és hát növelve azt az erőt, amit kifejtesz. Ugye az erőt úgy tudjuk növelni, hogyha szűkítjük azt a területet, amire irányul. Most fizikus nem vagyok, de kb. Azt hiszem ez a lényege a dolognak, hogy akkor nő a leadott erő, hogyha kisebb területre összpontosul, ugye ezért kellemetlen, amikor egy koncerten a tűzsarkúban táncoló hölgy rálép a lábadra, mert ő is fókuszálja az erejét egy pontba. De neked is ezt kell tenned, kevés dologgal foglalkozz, de azzal nagyon, és ami a vezetői működésedet illeti, ott pedig fogadd el, hogy az emberekkel dolgozol, ők a legfontosabb feladatod, a velük való kapcsolatnál nincs fontosabb. Tehát mindenki, aki a szervezeten belül van, számodra ők a legfontosabbak, hiszen ők hozzák azokat az eredményeket, amelyekért te kapsz majd díjat, mondjuk 2 év múlva egy KKV diátadon, vagy nem tudom milyen pályázaton, és hát ők termelik meg a profitodat is. Úgyhogy a velük való foglalkozás a legfontosabb feladatod és kötelességed. Én erre sokkal inkább fókuszálnék, mint arra, hogy milyen új technológiai játékszert vezess be a szervezetedbe, vagy akár arra is, hogy milyen új terméket fejlesz, mert hogy ezen a csapaton áll vagy bukik az, hogy majd te hogyan fogsz technológiákat adaptálni, és milyen termékeket fejlesztesz, amivel megnyered a piaci versenyt.
1: Marci, köszönünk szépen minden információt. Nagyon-nagyon hasznos volt, és nagyon-nagyon tartalmas az elmúlt hetek valamennyi adása. Most pedig műsorunk a végéhez ért, a következő jövő kedden este 8-kor lesz majd. Ha akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk az info@radiomos.hu e-mail címre, ha lehetőségeink megengedik, akkor mint mindig feldolgozzuk a témajavaslatokat. Búcsúzom stábunk nevében, Keszthelyi Tibort hallották, további szép estét kívánok, viszont hallásra!
0: Ez volt a Mutató.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Visszakapta régi nevét a Kaposvári Honvédségi Alakulat. Szeptember 1-től ismét történelmi nevét viseli a Kaposvári Katonai Alakulat. A szervezet mostantól MH 64. Boconári Szabó József logisztikai ezred néven működik tovább. Ezt az elnevezést korábban már használta az alakulat. 2023-ban azonban Lachner György második ellátó ezredre keresztelték át. A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint a névváltoztatás előtt kikérték az érintett katonák véleményét is. A visszajelzések alapján a legtöbb alakulatnál a korábbi, hagyományokhoz kötődő megnevezés visszaállítását támogatták országszerte. Fiatal kutatókat jutalmaztak Kaposváron. A kutatás iránt érdeklődő fiatalokat ismerték el a MATE Kaposvári kampuszán megrendezett Dunántúli Mandulafa ifjú kutatók tudományos konferenciáján. A megmérettetésen az általános iskola alsó tagozatától a középiskola utolsó évfolyamáig több korosztály diákjai mutatták be munkáikat. A pályaművek számos különböző témát érintettek. A résztvevők foglalkoztak például madárgyűrűzéssel, a stressz hatásaival, a római kor örökségével, az anabolitikus szteroidokkal, de még a földön kívüli élet lehetőségét is vizsgálták. A MATE szerint a rendezvény egyik legfontosabb célja, hogy a fiatalok már iskoláskorban közelebb kerüljenek a tudományhoz, megtapasztalják a kutatómunka izgalmát, és közben önálló, kritikus gondolkodásra is ösztönözzék őket. Újra Kaposváron játszik Filipovics Márkó. Ismét a Kaposvári Kosárlabda Klub mezét ölti magára Filipovics Márkó. A 30 éves magyar válogatott játékos visszatér nevelő egyesületéhez, ahol annak idején az élvonalban is bemutatkozott. Pályafutása során később Székesfehérváron és Szombathelyen is kosárlabdázott, emellett 6 külföldi bajnokságban szerepelt. Az előző szezonban Portugáliában kezdett, majd tavasszal a Falkó csapatához igazolt, amellyel magyar bajnoki címet ünnepelhetett. A kaposvári visszatérés számára azért is különleges, mert testvére Filipovics Péter szintén a klub játékosa, édesapjuk pedig a csapat szakmai stábjában dolgozik. Bemutatkozik a KNRC új csapata. Hazai közönség előtt is bemutatkozik a KHG-KNRC idei kerete. A kaposvári női röplabdázók szombaton a székesfehérvári MÁV előre együttesét fogadják felkészülési mérkőzésen. A csapat számára ez már a második edzőmeccs lesz a felkészülési időszakban. Néhány napja a Veszprém ellen is pályára léptek, azt a találkozót azonban még nézők nélkül rendezték. A szombati összecsapásra már a szurkolók is ingyenesen kilátogathatnak. A KNRC és a MÁV előre mérkőzése 16 óra 45 perckor kezdődik a Kaposvár arénában. Édesanyját bántalmazta egy kaposvári férfi. Édesanyját ütötte meg egy kaposvári férfi egy családi konfliktus során. A vádirat szerint a férfi tavaly júliusban alkoholos állapotban érkezett haza, majd egy ingatlannal kapcsolatos ügy miatt szóváltás alakult ki közte és az idős nő között. A vita közben kétszer is arcon ütötte édesanyját, aki életkorából adódóan csak korlátozottan tudott védekezni. Az asszony könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A kaposvári járási ügyészség az ügyben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását, valamint pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta. Tanévnyitót tartottak a PTE Kaposvári Képzési Központjában. A Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának Kaposvári Központjában is hivatalosan is elindult az új tanév. Az ünnepségen a frissen felvett hallgatók fogadalmat tettek, és köszöntötték őket az intézmény vezetői, valamint Kárpáti Tíme a Kaposvár alpolgármestere is. A képzési központban olyan szakembereket oktatnak, akik később az egészségügy különböző területein, köztük a betegellátásban helyezkedhetnek el. Az első évesek ezzel megkezdték felsőoktatási tanulmányaikat és szakmai felkészülésüket. Megújul a Kaposvári Nagypiac. Teljes körű korszerűsítés előtt áll a Kaposvári Nagypiac. A mintegy 550 millió forintos Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházás legfontosabb eleme a régi piac csarnok felújítása. Az épületben többek között a burkolatokat, a mosdókat és az árusító helyeket is rendbe teszik. Emellett gondoskodnak a szigetelés javításáról és a fűtés korszerűsítéséről. A munkálatok a később épült piaci épületet sem kerülik el. Ott a korábbi években több helyen károsodott tetőszerkezetet cserélik ki. A fejlesztés után a piac akadálymentesebben használható lesz, és az internetes tájékoztató felületét is korszerűsítik. Újabb mintaprogramot indítanak Kaposvár. Újabb, az éghajlatváltozás hatásaira reagáló fejlesztési programot valósítana meg a város. Kaposvár 3,5 milliárd forintos támogatásra nyújtott be pályázatot, amelynek részeként esőkertek és víztározók segítenék a hirtelen lezúduló csapadék helyben tartását. Az összegyűjtött vizet később a szárazabb időszakokban öntözésre használnák fel. Szita Károly polgármester a Rádió Most péntek reggeli műsorában elmondta, a tervek 8 kaposvári helyszínt érintenek, köztük a Színházparkot, a Cseri Parkot és a Jókai Ligetet. Ezeken a területeken új zöld felületek és rekreációs terek is létrejöhetnének. A pályázat szakmai értékelése már megtörtént, és kiváló minősítést kapott. A támogatás odaítéléséről azonban még nincs végleges döntés.
2: Itt vagyunk a tetőkön, a lapos tetőkön. Mi történik? Hullik le a csapadék, az folyik le. Aztán ez a csapadék is megy el. Erre esőkerteket fogunk kialakítani. Minden olyan városrészben van olyan terület, ahol bevezetve a csapadékot ott össze tudjuk gyűjteni, vagyis tárolni tudjuk ezekből az esőkertekből, és ezeket tudjuk felhasználni a növényeink öntözésére is. Mert ha a növényeink egészségesek, akkor jobb a levegőnk, akkor jobban el tudjuk viselni a kánikulát is. Vagy nézzük meg a Kapos folyót, vagy nézzük meg a Malomtavat a Városligetnél. Kihasználatlan mindegyik. A Kapos folyónak nem állandó a vízszintje. Megépítettük az árvíztározót, árvíztől már nem kell tartanunk a villám elvizek esetén sem, viszont jó lenne látogathatóvá tenni ezt a térséget is. A Jókai Ligetet jelöltük ki az uszoda mellett, ahol fenék küszöböt fogunk elrakni, állandósítjuk a vízszintjét, és ott egy rekreációs területeket, sétánnyal, padokkal, sok mindennel fog tetszeni mindenkinek, nagyon remélem.
1: Fejlesztik a Pécsi utcai iparterületet. Jelentős infrastruktúrális beruházás indulhat a Pécsi utcai iparterületen Kaposváron. A több mint 400 millió forintos uniós finanszírozású fejlesztés során új útszakasz épül, amely közvetlen kapcsolatot biztosít majd a Pécsi utcával, emellett a meglévő út mintegy 280 méteres szakasza is megújul. A beruházás keretében a járdákat is korszerűsítik, és új gyalogos kapcsolatokat alakítanak ki. A munkálatok a közműhálózatokat is érintik, a fejlesztik az ivóvíz és szennyvízrendszert, valamint kiépítik a csapadékvíz elvezetését. A közvilágítás szintén teljesen megújul, az elavult lámpákat korszerű, energiatakarékos világítótestek váltják fel.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
3: Időjárás jelentés.
1: A délutáni meleg után estére gyorsan, de kellemesen mérséklődik a hőmérséklet. Derült, többnyire zavartalanul tiszta idő várható, csapadékra nem kell számítani. Éjjel 22-23 fokot mérhetünk, hajnalra pedig 19-20 fok köré hűl a levegő.
3: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.

Te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok. Tükröt tartok, hogy lássátok magatok. Mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit. Egyik cell a társad, Ozdi, a másik Zsadányi. Az Ozdi a köcsém, a jó megszúrnak. A Zsadányi megölj majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy húsz.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: This is the

0: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan. Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek a Rádió Most hírei. Esőkertekkel és víztározókkal készülne Kaposvár az egyre szélsőségesebb időjárásra. A város egy 3,5 milliárd forintos programra pályázott, amelynek célja, hogy a hirtelen lezúduló csapadékot ne engedjék elfolyni, hanem összegyűjtsék és az aszályos időszakokban öntözésre használják. Szita Károly erről a péntek reggeli interjújában beszélt a Rádió Moston. A tervek 8 kaposvári helyszínt érintenek, többek között a Színházparkot, a Cseri Parkot és a Jókai Ligetet, ahol új zöld és rekreációs területeket is kialakítanának. A polgármester szerint a pályázatot a szakmai zsűri már kiválónak minősítette. A 3,5 milliárd forintos támogatásról azonban még nem született végleges döntés. 410 millió forintból újul meg a Pécsi utcai iparterület infrastruktúrája Kaposváron. A teljes egészében uniós forrásból megvalósuló beruházás során új útszakasz épül, mintegy 280 méteren pedig a meglévő burkolatot is korszerűsítik. Megújulnak a járdák, a közvilágítás, valamint az ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz hálózat is. Visszatér a KKK-hoz Filipovics Márkó. A magyar válogatott kosárlabdázó így ismét nevelőegyesületében folytatja pályafutását. A 30 éves játékos Kaposváron mutatkozott be az élvonalban, később pedig Székesfehérváron és Szombathelyen, valamint 6 különböző külföldi bajnokságban is megfordult. Az előző idényt Portugáliában kezdte, majd tavasszal a Falkó Szombathelyhez igazolt, amellyel magyar bajnoki címet szerzett. Filipovics számára családi szempontból is különleges a hazatérés, hiszen testvére ugyancsak a Kaposvári Kosárlabdaklub játékosa, édesapja pedig a csapat segédedzője. Több mint 21 ezer ember szenvedett komolyabb munkahelyi balesetet tavaly Magyarországon. Ez mintegy 1000-rel több esetet jelent az egy évvel korábbinál. A halálos balesetek száma ugyanakkor 75-ről 65-re csökkent. A legveszélyesebb ágazatok továbbra is az építőipar és a mezőgazdaság. A vizsgálatok szerint pedig a balesetek hátterében gyakran munkáltatói mulasztás is áll. A tavaly ellenőrzött munkahelyek több mint 3/4-énél találtak valamilyen munkavédelmi szabálytalanságot, amiért összesen több mint 1,5 milliárd forint bírságot szabtak ki. Meghalt az országos mentőszolgálat egyik dolgozója, miután kizuhant a budapesti mentőszékház 7. emeletéről. Az eset csütörtökön történt, a körülményeit jelenleg is vizsgálják. A rendőrség közlése szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel. Az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy minden támogatást megad az elhunyt családjának és kollégáinak.
0: Időjárás jelentés.
1: A délutáni meleg után estére gyorsan, de kellemesen mérséklődik a hőmérséklet. Derült, többnyire zavartalanul tiszta idő várható, csapadékra nem kell számítani. Éjjel 22-23 fokot mérhetünk, hajnalra pedig 19-20 fok köré hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Na mi van, hiányoztunk?

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. 550 millió forintból újul meg a kaposvári nagypiac. A teljes egészében uniós forrásból megvalósuló beruházás során korszerűsítik a régi piaccsarnokot. Megújul a padlózat, a mosdók és az árusítóhelyek, valamint az épület szigetelése és fűtési rendszere is. Kicserélik az újabb piacépület megrongálódott tetőszerkezetét, és a piac akadálymentesítésére is sor kerül. 13 honvédségi alakulat kapta vissza történelmi nevét szeptember 1-től, köztük a kaposvári ezred is. Az alakulat ismét 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezred néven működik. A Honvédelmi Minisztérium szerint a mostani visszaállítás előtt a katonák véleményét is kikérték, és az alakulatok döntő többségénél a korábbi történelmi elnevezést támogatták. Új környezetvédelmi szuperhatóságot hozna létre a kormány. Az országos szervezet a tervek szerint 2027. januárjában kezdi meg működését, és többek között a nagy ipari üzemeket, valamint az akkumulátorgyárakat is ellenőrzi majd. A legsúlyosabb környezetvédelmi szabálysértésekért akár 5 milliárd forintos büntetést is kiszabhatnak. A visszaeső nagyvállalatoknál pedig bevezetnék a három csapás elvét. Aki 5 éven belül harmadszor is szabályt sért, annak már az éves árbevételéhez igazodó bírságot kell fizetnie. Országos fásítási programot indít a kormány. A miniszterelnök bejelentése szerint új erdőket telepítenek, fákat ültetnek a településeken és a vízparti sétányok mentén is. A programban olyan fafajokat részesítenek előnyben, amelyek jobban bírják a megváltozott, melegebb és szárazabb éghajlatot. Nem csak új fákat ültetnek, támogatást biztosítanak a már meglévő, idős vagy rossz állapotú fák megmentésére és gondozására is.
0: Időjárás jelentés.
1: A délutáni meleg után estére gyorsan, de kellemesen mérséklődik a hőmérséklet. Derült, többnyire zavartalanul tiszta idő várható, csapadékra nem kell számítani. Éjjel 22-23 fokot mérhetünk, hajnalra pedig 19-20 fok köré hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió most.
1: Bánom, amit főtettem, csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá

0: FM 91.2.
1: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

Yeah. A pillanat a tiéd. Rádió most.

eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem Karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadság szaga, és egész Budapest úgy

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A fogyatékossággal élők sportolási és munkalehetőségeiről tartottak előadásokat és bemutatókat pénteken a Kaposfüredi Napsugár Szociális Intézményben. A résztvevők különböző sportágakat is kipróbálhattak, emellett szó esett a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási lehetőségeiről. Továbbá bejelentették azt is, hogy új, akadálymentesített szolgálati járművet kap a Mozgáskorlátozottak Somogy megyei egyesülete. Az eseményen Szita Károly elmondta, hogy a jármű megvásárlásához Kaposvár 8 millió forintos támogatást biztosít. A lifttel és kerekesszék rögzítőkkel felszerelt járművet várhatóan októberben állítják szolgálatba. A Mozgáskorlátozottak megyei egyesülete jelenleg 5 telephelyen 162 embernek biztosít munkát. 13 honvédségi alakulat kapta vissza történelmi nevét szeptember 1-től, köztük a kaposvári ezred is. Az alakulat ismét 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezred néven működik. A Honvédelmi Minisztérium szerint a mostani visszaállítás előtt a katonák véleményét is kikérték, és az alakulatok döntő többségénél a korábbi történelmi elnevezést támogatták. Akár 600-700 vidéki benzinkút működése kerülhet veszélybe a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. A szervezet ezért azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyagpiac rendkívüli átvizsgálását sürgeti. Többek között a MOL nagykereskedelmi árképzését és ellátási gyakorlatát is megvizsgálnák, szerintük ugyanis romlottak a független kutak működési feltételei. A szövetség hangsúlyozta, nem állami támogatást kérnek, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árakat és egyenlő versenyfeltételeket.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos, meleg napra számíthatunk, bár időnként megjelenhetnek felhők, és a nap folyamán egy-egy zápor sem zárható ki. A hőmérséklet a hajnali órákban 19 fokról indul, délutára pedig 29 és 30 fokig melegszik majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom,
1: a városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budán.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most. Nem akar.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. 550 millió forintból újul meg a kaposvári nagypiac. A teljes egészében uniós forrásból megvalósuló beruházás során korszerűsítik a régi piac csarnokot. Megújul a padlózat, a mosdók és az árusító helyek, valamint az épület szigetelése és fűtési rendszere is. Kicserélik az újabb piacépület megrongálódott tetőszerkezetét, és a piac akadálymentesítésére is sor kerül. 410 millió forintból újul meg a Pécsi utcai iparterület infrastruktúrája Kaposváron. A teljes egészében uniós forrásból megvalósuló beruházás során új útszakasz épül, mintegy 280 méteren pedig a meglévő burkolatot is korszerűsítik. Megújulnak a járdák, a közvilágítás, valamint az ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz hálózat is. Csapágygolyókkal lövöldözött csúzliból egy férfi Budapesten. A rendőrséget még szerda reggel azért riasztották, mert a környéken többen fegyverlövésekhez hasonló hangokat hallottak. Kiderült, hogy egy 51 éves férfi csúzlival lőtt egy üzlet felé, megrongálva annak kirakatát, valamint egy közeli lakás ablakát és erkélyét is. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították és elfogták a férfit, lakásán pedig csúzlit és további csapágygolyókat találtak. A gyanúsítottat őrizetbe vették, de nem ismerte el a bűncselekményt. Újraindulhat az Erasmus program valamennyi magyar egyetemen. Az oktatási miniszter szerint a korábban kizárt 21 intézmény is rendelkezik már érvényes pályázattal az idei tanévre. Az érintett magyar egyetemeket 2022-ben zárták ki a programból. Az Erasmus az Európai Unió programja, amely többek között külföldi tanulmányokat és egyetemi csereprogramokat tesz lehetővé a hallgatóknak.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos, meleg napra számíthatunk, bár időnként megjelenhetnek felhők, és a nap folyamán egy-egy zápor sem zárható ki. A hőmérséklet a hajnali órákban 19 fokról indul, délutára pedig 29 és 30 fokig melegszik majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Randán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat, oh, yeah, a tiéd. Rádió Most.

0: Rögtönzött álom képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öleld át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint doromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az ámorgép, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsi, az ösztön, az agyunkkal játszik, de

0: szeretet, csak
1: mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Még még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Először láthatják szombaton a szurkolók a KHG-KNRC idei csapatát. A női röplabda csapat a székesfehérvári MÁV előrével játszik majd felkészülési mérkőzést hazai pályán. A KNRC-nek volt már egy edzőmeccse a napokban, szintén hazai környezetben, de a Veszprém elleni találkozó még zárt kapus volt. A szombati KNRC-MÁV előre edzőmeccs 16 óra 45 perckor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Saját édesanyját ütötte meg egy kaposvári férfi egy családi vita során. A vád szerint a férfi tavaly júliusban ittasan ment haza, majd egy ingatlan ügy miatt összeveszett a vele egy háztartásban élő idős édesanyjával. A vita hevében kétszer arcon ütötte a koránál fogva csak korlátozottan védekezni képes nőt, aki könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. A kaposvári járási ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és pártfogó felügyeletet indítványozott a férfival szemben. Új környezetvédelmi szuperhatóságot hozna létre a kormány. Az országos szervezet a tervek szerint 2027. januárjában kezdi meg működését, és többek között a nagy ipari üzemeket, valamint az akkumulátorgyárakat is ellenőrzi majd. A legsúlyosabb környezetvédelmi szabálysértésekért akár 5 milliárd forintos büntetést is kiszabhatnak. A visszaeső nagyvállalatoknál pedig bevezetnék a három csapás elvét. Aki 5 éven belül harmadszor is szabályt sért, annak már az éves árbevételéhez igazodó bírságot kell fizetnie. Országos fásítási programot indít a kormány. A miniszterelnök bejelentése szerint új erdőket telepítenek, fákat ültetnek a településeken és a vízparti sétányok mentén is. A programban olyan fafajokat részesítenek előnyben, amelyek jobban bírják a megváltozott, melegebb és szárazabb éghajlatot. Nem csak új fákat ültetnek, támogatást biztosítanak a már meglévő, idős vagy rossz állapotú fák megmentésére és gondozására is.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos, meleg napra számíthatunk, bár időnként megjelenhetnek felhők, és a nap folyamán egy-egy zápor sem zárható ki. A hőmérséklet a hajnali órákban 19 fokról indul, délutára pedig 29 és 30 fokig melegszik majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.